0: nem csak egy újabb óra indul, hanem folytatódik a buli a kampuszon és a Rádió Esztégyen. Természetesen ott vagyunk Debrecenben hatalmas hangulattal, aki a pontos line-upot megnézni a radio1.hu megtalálja. Az egyik fellépünk pedig Kuki, aki Gardnerrel közösen az igazi mai slágert hozza. Ez a Fire, amit már is indítok.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egyköztük pedig Sam Feldi a folytatás, akinek nagyon fontos, hogy mindig olyan dolgokat készítsen, ami amellett a sláger jól dúdolható is legyen, és... hát ez a dal is pont ilyen az igazi mai slágerek között. Sam Feld, Rosalind és a Heart Like

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Radiohead, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki már 8 évesen is azzal töltötte az idejét, hogy ült a Word előtt és írta a tracklisteket, meg minden egyes dalnál fejlesztett, hogy mi az, ami tetszik neki, mi nem, szövegek, szóval minden, ami zene. Hát kellett még azért innen tanulgatni, hogy ilyen jó dalszerző legyen, de megjött az eredmény. Az igazi mai slágerek között Ray és a Where is My Husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fenn

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek, jön egy csomó újdonság, például Alex Kedzsitől a Bumble-ét, vagy éppen Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight-ot is bekészítettem, de hozok Avicii-t, Tiestót, a haziak közül a Halott pénztel is készülök, a kezdés pedig Kamrádé lesz. Az igazi mai sláger a Be Mine, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A sóbevitel csökkentése jobb életminőséghez vezet a szív elégtelenséggel élők esetében. Először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy egészségesebb, ha kevesebb sót fogyasztunk. A nátrium bevitel csökkentésének és a szív elégtelenségnek kapcsolatát vizsgáló eddigi legnagyobb randomizált klinikai vizsgálat eredményeit a hétvégén ismertették a Medical Express cikke szerint. Az eredmények vegyesek, a sóbevitel csökkentése nem vezetett kevesebb sürgősségi látogatáshoz, kórházi kezeléshez vagy halálesethez a szív elégtelenségben szenvedő betegek esetében. A kutatók azonban javulást tapasztaltak az olyan tünetekben, mint például a duzzanat, a fáradtság és a köhögés, valamint az általános életminőség javulását regisztrálták. A kutatók 806 beteg

0: Betegséget követtek nyomon 26 egészségügyi központban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Chilében, Mexikóban és Új-Zélandon. Mindannyian szívelégtelenségben szenvedtek. A vizsgálatban résztvevők felét véletlenszerűen a szokásos ellátásban részesítették, míg a többiek táplálkozási tanácsadást kaptak arról, hogyan csökkenthetik a sófogyasztásukat. A táplálkozási tanácsadással kiegészített terápiában részesülők dietetikus által összeállított menüjavaslatokat kaptak a saját élőhelyükről származó élelmiszerek felhasználásával, illetve arra ösztönözték őket, hogy só hozzáadása nélkül főzzenek, és kerüljék a magas sótartalmú összetevőket. A kutatók összehasonlították a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegség miatti kórházi kezelés és a sürgősségi osztályon tett látogatások arányát a két vizsgálati csoportban, de statisztikailag nem találtak szignifikáns különbséget. Az alacsony nátriumtartalmú étrendet követő csoport esetében azonban következetes javulást találtak három különböző életminőség értékelő eszköz, valamint a szív elégtelenség súlyosságának mérőszáma alapján. Kevesebb az ödémásodás, a köhögés és fáradékonyság azok esetében, akik kevesebb sót fogyasztottak, és az ő életminőségük összességében is magasabb volt.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország le!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és még mindig tart a pörgés a rádió stage-en, a kampuszon. Nem csak ma, holnap is ott vagyunk, a pontos line-upot át lehet bogarászni a radio1.hu-n, a line-upon pedig természetesen DJ Metzger Viki is szerepel, a rádió egy DJ-je, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön, az igazi mai slágerük az éden. Ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor...

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Alex Kenji, egyenesen Olaszországból, de hát tulajdonképpen a legnagyobb klubokat már bejárta az Egyesült Államoktól kezdve Londonon át, egészen Ibizáig, szinte mindenhol lehetett vele találkozni, és most hozza a nyár egyik legnagyobb slágerét, Alex Kenji és a Bubbley itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the floor.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez és David Guetta együttműködése, amire szerintem ezer éve várt mindenki, és amikor bejelentették néhány hónappal ezelőtt, akkor így a levegőbe csaptunk, hogy hú, na ez rendben lesz. És ami azt illeti, ez így is van. Óriási kedvenc, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Esteni.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék víkendben is a hét legjobb pillanataival, addig viszont a legnagyobb kedvencek között az első, a következő órában Tóth Abigail és Accent lesz. A Sugar Daddy, ami pár perc múlva indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezítláb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezítláb vezetés biztos

0: pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a fék távolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírság jár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Micsoda hang! Ez a Rádió Egyit, csak igazi mai sláger, mely picivel 4 óra után járunk. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, az STS kitartást, a buliban is kitartást, aki viszont úton van, vezessen óvatosan, a legnagyobb kedvenceket hozom, és szerintem már a legtöbben tudják, hogy most mit indítottam. Óriási kedvenc, Tame Impala, Jellyvel közösen, az igazi mai slágerek

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert jövő héten pedig jön a Sunny Hill Fesztivál, Dua Lipáék fesztiválja, július 30 és augusztus 2 között pörög, és nem akármilyen headlinereik vannak. Katy Perry, Luis Capaldi és Martin Garrix többek között a fellépők listáján. Ő meg maga az egyik főszervező. Dua Lipa, ez a Dance the Night, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy óriási kedvenc, amit választottam, már 3/4 is elmúlt, Sam Feldjön, akivel ugye együtt kezdtük a nyarat, Rádió egy születésnapi fesztiválon fellépett májusban, és hihetetlen jó bulit csinált, ez pedig a Switch Discoval és Rehabbel közös igazi mai slágere, Sam Feldjön és a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Nyilvánosak a ponthatárok, összefogás a kecskeméti piacok jövőjéért, megszűnik januártól a nyomtatványkitöltő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nyilvánosak a ponthatárok, 1564 hallgató nyert felvételt a Neumann János Egyetem alap mester és felsőoktatási szakképzéseire. A legtöbben 1043-an a GANF műszaki és informatikai karon, 341-en a gazdaságtudományi karon, 180-an pedig a kertészeti és vidékfejlesztési karon kezdhetik meg tanulmányaikat. Az intézmény közölte, a 2026-os felvételi eljárás egyik legjelentősebb eredménye az új villamosmérnöki alapképzés sikeres indulása. A szakmár első meghirdetése alkalmával teljes létszámmal indulhat el. A képzésre felvett 50 hallgató szinte mindegyike állami ösztöndíjas, nappali képzésben kezdheti meg tanulmányait. Kiemelik, az egyetem célja továbbra is az, hogy a hallgatóinak korszerű tudást, gyakorlatorientált képzési környezetet és nemzetközi szinten is értékesíthető kompetenciákat biztosítson, ezzel erősítve Kecskemét és a térség tudás alapú fejlődését. A kecskemétiek véleményére is kíváncsiak a városi piacok jövőjével kapcsolatban. A nemrég alakult piacfejlesztési munkacsoport új koncepciót készít elő, amelynek célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híres.hu. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta le rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
2: A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déli esre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A sóbevitel csökkentése jobb életminőséghez vezet a szív elégtelenséggel élők esetében. Először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy egészségesebb, ha kevesebb sót fogyasztunk. A nátrium bevitel csökkentésének és a szív elégtelenségnek kapcsolatát vizsgáló eddigi legnagyobb randomizált klinikai vizsgálat eredményeit a hétvégén ismertették a Medical Express cikke szerint. Az eredmények vegyesek, a sóbevitel csökkentése nem vezetett kevesebb sürgősségi látogatáshoz, kórházi kezeléshez vagy halálesethez a szív elégtelenségben szenvedő betegek esetében. A kutatók azonban javulást tapasztaltak az olyan tünetekben, mint például a duzzanat, a fáradtság és a köhögés, valamint az általános életminőség javulását regisztrálták. A kutatók 806 beteget követtek nyomon 26 egészségügyi központban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Chilében, Mexikóban és Új-Zélandon. Mindannyian szív elégtelenségben szenvedtek. A vizsgálatban résztvevők felét véletlenszerűen a szokásos ellátásban részesítették, míg a többiek táplálkozási tanácsadást kaptak arról, hogyan csökkenthetik a sófogyasztásukat. A táplálkozási tanácsadással kiegészített terápiában részesülők dietetikus által összeállított menüjavaslatokat kaptak a saját élőhelyükről származó élelmiszerek felhasználásával, illetve arra ösztönözték őket, hogy só hozzáadása nélkül főzzenek, és kerüljék a magas sótartalmú összetevőket. A kutatók összehasonlították a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegség miatti kórházi kezelés és a sürgősségi osztályon tett látogatások arányát a két vizsgálati csoportban, de statisztikailag nem találtak szignifikáns különbséget. Az alacsony nátrium tartalmú étrendet követő csoport esetében azonban következetes javulást találtak három különböző életminőség értékelő eszköz, valamint a szív elégtelenség súlyosságának mérőszáma alapján. Kevesebb az ödémásodás, a köhögés és fáradékonyság azok esetében, akik kevesebb sót fogyasztottak, és az ő életminőségük összességében is magasabb volt.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

pedig DJ Mesker Vikit hozom egy olyan dalal, aminek pár napja itt a Rádió 1-en volt a dalpremierje. Érdemes megnézni a social felületeinken egyébként a videót is, parád is. Gabriel Dancerrel közösen dolgozott most, Mesker Viki. Az igazi mai slágere a One Kiss. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy nagyjából 26 fok, elszórtan lehet eső, de alapvetően inkább napos idő, amit a mai napra jósolnak. Medusa, Fastball, James Carter, Ellie Due, Bad Memories, ez pedig a folytatás a hírek után. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap, vagyis hát ma, vagy hát attól függ, hogy aludtunk-e, szóval szombaton újra Rádió Stage a kampuszon. A line-up fent van a radio1.hu, mert hogy a legnagyobb fesztiválokat na, hogy mi hozzuk. Jövő héten pedig újra játék itt a Rádió 1-en, strandfesztivál belépőket lehet nyerni. És ha már fesztiválok és fesztivál élmény, akkor egy igazi fesztivál fellépő Sam Fed Rosalinnel, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Már várják a műveket a Biennálére, új eszközök a szülészeten, keressünk menedéket, ha kint ér a vihar. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. A műveket több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra palotában várják az anyagokat, de emellett több városban is lehetőség van a beadásra. Műfaji és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra palotában. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahangdiagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahangképet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óv intézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét

0: közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: A napsütés ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déliesre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 5 perccel. Arra gondoltam, hogy kezdjünk Katy Perryvel, aki idén azt választotta, hogy nem klasszik turnékat, hanem fesztivál turnét csinál, különböző fesztiválokon lép fel, már csak 2 állomás van, mert hogy a héten Máltán megcsinálta az Eyes of MTV-t, most ma Svájcban lép fel, aztán jövő héten még Pristinában a Sunny Hill Fesztiválon, ami ugye Dua Lipáik fesztiválja, ott fog zenélni. Itt a Rádió 1-en pedig a Lifetime-szal jön, ezt indítom már is.

ez a Rádió 1. Így csak igazi mai sláger, mert nagy kedvencek egymás után, most például egy óriási nyári favorita lesz Kenji és a Bumble, és ha már nyár, és ha már igazi buli és fesztivál hangulat, akkor ma is Rádió Esztés a kampuszon. Via Cox kezd majd este 8 órától, aztán Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, a Loving Arms, Jamila Collár és Brick Lake a lemezjátszók mögött. Most pedig, ahogy ígértem, Alex Kenji a Bumble-vel folytatom. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jövő héten is várják a véradókat, megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium, idén is lesz félegyházi napok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A jövő héten is szerveznek kihelyezett véradásokat Bács-Kiskunban. Hétfőn Kalocsán, kedden Szankon, Kiskun félegyházán és Baján nyújthatják karjukat az önkéntesek. A hét folyamán még Homokmégy, Öregcsertő és Jánoshalma településeken is lehet véradásra jelentkezni. Pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükséges a tajkártya, a személyi igazolvány és a lakcímkártya is. Megkezdődött Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium. A Kodály Intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhely munkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórus karnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodálypontnál. Másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a híres.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Idén is lesz félegyházi napok, augusztus 19-e és 22-e között ismét számos programmal, köztük koncertekkel és közösségi élményekkel készülnek a szervezők. A négy napos rendezvény keretében az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményeket is megtartják. Lesz például arató felvonulás, ünnepi szentmise és megszentelik az új kenyeret is. A Diákfest keretében városi kalandtúrát és pódiumbeszélgetéseket is tartanak. A Gyerekbirodalomban pedig lehet majd íjászkodni, kézműveskedni, lovagolni is. Esténként ismert előadók koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról. A részletek elérhetők Kiskun félegyházak közösségi oldalán. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déliesre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megköszönjük pedig Regál Lilia folytatás, az egyik legnagyobb kedvencet választottam tőle, a Dreamint, és a rádió egy DJ-k egyébként nem csak adásban jönnek elő a nagy kedvencekkel, hanem a legmenőbb fesztiválokon is, például ott lesznek a Strandon is, amire jövő héten újra páros belépőket lehet tőlük nyerni. Bizony, akkor átment ezen a héten a játék, annyira szerették, hogy egy hetet még rádobunk, szóval jövő héten is be lehet zsebelni a belépőket. Most viszont Regál Lili itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A francia parlament pedig törvényben tiltotta meg a 15 éven alattiaknak a közösségi hálózatok használatát. Ez az egész szabályozás szeptemberben lép életbe egyébként elsőként Európában. 279 szavazattal fogadták el egyébként a javaslatot, 81 ellenében, szóval aránylag egyértelmű volt. A Radio1.hu-n egyébként van még egy csomó érdekesség ezzel kapcsolatban is. Én pedig az igazi mai slágereket hozom, most a Panic at the Disco-tól ez a High Hopes a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Kristóftól, a Swiss Discótól a következő órában, elsőként pedig Hypatontól. Bizony, ez lesz az. Norma J. Martinnal közösen Hypaton és az Out of My Head a hírek után indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszki Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki Autóbontó.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
8: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
9: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
11: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: And this is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Nyilvánosak a ponthatárok, összefogás a kecskeméti piacok jövőjéért, megszűnik januártól a nyomtatványkitöltő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nyilvánosak a ponthatárok, 1564 hallgató nyert felvételt a Neumann János Egyetem alap, mester és felsőoktatási szakképzéseire. A legtöbben 1043-an a GANF műszaki és informatikai karon, 341-en a gazdaságtudományi karon, 180-an pedig a kertészeti és vidékfejlesztési karon kezdhetik meg tanulmányaikat. Az intézmény közölte, a 2026-os felvételi eljárás egyik legjelentősebb eredménye az új villamosmérnöki alapképzés sikeres indulása. A szakmár első meghirdetése alkalmával teljes létszámmal indulhat el. A képzésre felvett 50 hallgató szinte mindegyike állami ösztöndíjas, nappali képzésben kezdheti meg tanulmányait. Kiemelik, az egyetem célja továbbra is az, hogy a hallgatóinak korszerű tudást, gyakorlatorientált képzési környezetet és nemzetközi szinten is értékesíthető kompetenciákat biztosítson, ezzel erősítve Kecskemét és a térség tudás alapú fejlődését. A kecskemétiek véleményére is kíváncsiak a városi piacok jövőjével kapcsolatban. A nemrég alakult piacfejlesztési munkacsoport új koncepciót készít elő, amelynek célja a helyi termelők

0: támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a hírös.hu. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta le rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
0: A napsütés ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszélyt erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déliesre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, én pedig hozom azt az előadót, aki a norvégoknál a VB alatt a legnépszerűbb volt. Nem meglepetés, Kygo, aki egyébként egy hivatalos dalt is csinált, mert egy korábban megígérte, hogy egy olyan felvételből, amit Haaland még tinédzserként nagyjából 10 éve rögzített két akkori csapattársával egy válogatott edzőtáborban, abból ő csinál egy profi változatot, hogyha Haaland betalál a Norvégia-Brazília meccsen. Betalált, megcsinálta, ez lett a Kygo jó, ami hivatalosan is kijött, egyébként a Radio 1.hu-n is meg lehet hallgatni, szerintem óriási. Ez pedig az igazi mai sláger, hogy Kygo-tól, ahogy ígértem, a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok a rád.

0: dies with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Param, param, Mezrádió egyik csak igazi mai sláger megy, és param, param, itt az újabb nagy kedvenc. Egy olyan előadótól, akivel együtt bulisztunk 2 hónapja, ki gondolta, hogy már ennyi idő eltelt a Rádió egy születésnapi fesztivál óta? De van még a nyárból, és élvezhetjük a nyári kedvenceket most át Szemfeltől, aki fellépett nálunk is a Switch Disco-val, és a Rehab-bel pedig a Sleep Tonight-tal érkezik, itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Már várják a műveket a Biennálére, új eszközök a szülészeten, keressünk menedéket, ha kint ér a vihar. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. A műveket több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra palotában várják az anyagokat, de emellett több városban is lehetőség van a beadásra. Műfai és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra palotában. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahang diagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahang képet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, intézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszélyt erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déli esre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hoho, ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra Rádió Esztézs a kampuszon, este 8 órakor kezdünk Wilcox-szal, aztán Antonio, Hanvai Pichi, DJ Junior, a Loving Arms, Jamina Collár és Bricklék a lemezjátszók mögött, egészen hajnali 4-ig pörgetjük az igazi mai slágereket, és én is hozom az újabbat, most egy kis extra változatossággal, Rudimental, Ella Iron, Waiting on Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg tiszta mai rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencivel 8 órától, vagyis pár percen belül pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, ő pedig egy csillen a kamerával. Hát így megy ez, megállás nélkül az igazi mai slágerek. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában

Rádió Esztégen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Sziasztok, sportarcok!
5: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40-50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
6: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Július 30, augusztus 1.
11: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
10: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
11: Második kecskeméti Summerfest.
10: Jegyek oneticket.hu.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
13: Kecskemét, Napsugár utca 2.
12: Beszélsz ki autóbontó.
14: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban. Animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök káptáztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
15: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy ki

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: neked bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Jövő héten is várják a véradókat. Megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium. Idén is lesz félegyházi napok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A jövő héten is szerveznek kihelyezett véradásokat Bács-Kiskunban. Hétfőn Kalocsán, kedden Szankon, Kiskun félegyházán és Baján nyújthatják karjukat az önkéntesek. A hét folyamán még Homokmégy, Öregcsertő és Jánoshalma településeken is lehet véradásra jelentkezni. Pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükséges a tajkártya, a személyi igazolvány és a lakcímkártya is. Megkezdődött Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium. A Kodály Intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhely munkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórus karnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodálypontnál. Másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a híres.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Idén is lesz félegyházi napok. Augusztus 19-e és 22-e között ismét számos programmal, köztük koncertekkel és közösségi élményekkel készülnek a szervezők. A négy napos rendezvény keretében az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményeket is megtartják. Lesz például arató felvonulás, ünnepi szentmise, és megszentelik az új kenyeret is. A Diákfest keretében városi kalandtúrát és pódiumbeszélgetéseket is tartanak. A Gyerekbirodalomban pedig lehet majd íjászkodni, kézműveskedni, vagolni is. Esténként ismert előadók koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról. A részletek elérhető Kiskun félegyházak közösségi oldalán. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszélyt erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déli esre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggel.

0: műsor, Balázsék Extra!
1: Biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye, mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van, ugye, vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, melyik, meg hogy mondjuk, de kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk, és az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
2: pedig
1: rajta?
2: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
1: Hogy ez nincs.
2: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
1: Igen.
2: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
1: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze, és ne hagyd ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
2: Mert nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit ír?
1: Azért neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontos a számod, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharisi tanítás, a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Benett a másik. A gyermekéde érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
2: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
1: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW.
2: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
1: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
2: Na, kezdődik, mondtam én.
1: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán 1-2 hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szentsír templomról, az Olajfálhegyékről, a Getsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a Torinói leperről, a keresztről, rengeteg.
2: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek.
1: Várjál, folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a bőjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
2: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
1: Időnként hajózol, beszéltünk rá, hogy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
2: Mennyi időre emlékszik vissza?
1: Szerintem mindenre.
2: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
1: Ezek a kérdéseid valószínű.
2: Igen.
1: De ez egy kész profi rólad.
2: Igen,
1: te
2: minden tud rólad.
1: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, ahogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
2: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na, mi a következtetés?
1: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmi vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, 1-2 hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes, sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkodol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
2: Figyelj, ez egy teljes durva. Profi rólad.
1: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
2: Igen.
1: Tehát ez erre közepesedít, helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
2: Na, itt dőlt meg az egész.
1: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
2: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakinvek engedni órákat.
1: Jó, azt szeretem. Vezető szerephez vagy szokva, közepes. Sok vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes, sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására arra kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kérsz stilisztikai és helyesírás.
2: Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket, nem tud helyesen írni.
1: Szeretsz mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod.
2: Ez, igen, de ez te vagy.
1: Tehát ezt már ő teszi össze rólad. Ez mennyire
2: durva. A rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
1: De már aztán le is profiloz. Tehát ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A Bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos, magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
2: Igen, ez nem túl biztató.
1: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
2: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen.
1: Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
2: Én nem használom.
1: Nem használsz ChatGPT?
2: Nem.
1: De te mit használsz?
2: Azt se tudom mi.
1: Te hol vagy?
2: A Google kereső, tesó. A legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja.
1: Figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról összeállít-e.
2: Hogy?
1: Hát arról nem, arról nincs nagyon mit.
2: De hát kérdés, de hogy hal, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott.
1: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyelj. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vagyonodat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések. Ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
2: Nem kérdezted meg, hogy hogyan állsz? Hát azért a
1: nem volt még időm beütni. Ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen.
2: Még a stílust is nézi.
1: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket, érdekel a logikus szerkezet, szereted, ha válasz egyszerű informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, ha egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
2: Jó, azt hogy ugrottad át azt a részt,
1: hogy... már, de durva!
2: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek és gondolkozol a növényítéseden.
1: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, ami tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
2: És akkor ezt is elmondja.
1: Minden, amit tudsz rólam, nevezd meg a személyiségjegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
2: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is.
1: Igen.
2: Ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
1: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
2: Ez igaz.
1: Ezek milyen, igen, mennyire hát ezek durván mélyen van. sokkal gyakoribban mi az igaz. Ez óriási különbség. Ez mennyire durva. Kemény, nem? Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket.
2: Mondom én, összeesküvés elméletek.
1: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
2: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
1: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél rendszeresen ezt kéred, érveljünk, logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
2: Miket kell rólad megtudjunk ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen. Gyerekek.
1: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok mindent maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy. De hogy
2: most nézd már rá például az Oti bulira, hogy ott mindenben benne van.
1: Abszolút.
2: Hát állandóan ezt
1: csinálod. De alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekintély. Megjelent orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonális politikánál. Szinte mindig visszakérdezem, mi bizonyítja. Milyen durva. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia. Egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
2: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
1: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
2: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
1: Sokszor nem azt kéred írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes. Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Milyen érdekes, nem?
2: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
1: Nem, de tök de. Érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Neked írt olyat, Zsul, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
2: Szerintem csak olyat írt.
1: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szeretem.
2: Mondom, mikor, hogy ne, ezt figyeld, már ne.
1: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
2: Júj, de jó!
1: Igen. A velem való kommunikációban, és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kapanaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod így egymástól.
2: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
1: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad, és hogy elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem? És
2: szépen elbújtatja, igen, ezeket.
1: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztika alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
2: Gyula, ezek a jó hírek!
1: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel. Wow!
2: Zseniális.
1: Egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
2: Jó, Laci, te jössz.
1: Egészen.
2: Te jössz. Nagyon, én nagyon kíváncsi vagyok. mit profilozott.
1: Igen. Róla ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikált. Zseniális, köszönjük szépen. Igen. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Július 30, augusztus 1.
3: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
2: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
3: Második kecskeméti Summerfest.
2: Jegyek oneticket.hu.
4: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában. Ahol.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Cliccalj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Nyilvánosak a ponthatárok, összefogás a kecskeméti piacok jövőjéért, megszűnik januártól a nyomtatványkitöltő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nyilvánosak a ponthatárok, 1564 hallgató nyert felvételt a Neumann János Egyetem alap mester és felsőoktatási szakképzéseire. A legtöbben 1043-an a GANF műszaki és informatikai karon, 341-en a gazdaságtudományi karon, 180-an pedig a kertészeti és vidékfejlesztési karon kezdhetik meg tanulmányaikat. Az intézmény közölte, a 2026-os felvételi eljárás egyik legjelentősebb eredménye az új villamosmérnöki alapképzés sikeres indulása. A szakmár első meghirdetése alkalmával teljes létszámmal indulhat el. A képzésre felvett 50 hallgató szinte mindegyike állami ösztöndíjas, nappali képzésben kezdheti meg tanulmányait. Kiemelik, az egyetem célja továbbra is az, hogy a hallgatóinak korszerű tudást, gyakorlatorientált képzési környezetet és nemzetközi szinten is értékesíthető kompetenciákat biztosítson, ezzel erősítve Kecskemét és a térség tudás alapú fejlődését. A kecskemétiek véleményére is kíváncsiak a városi piacok jövőjével kapcsolatban. A nemrég alakult piacfejlesztési munkacsoport új koncepciót készít elő, amelynek célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híres.hu. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta le rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
3: A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déli esre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
6: Na mi a helyzet köztársasági elnök bácsival? Üresedés van, gyerekek? Nem jelöltek? Mutasd a népsort,
7: hát,
6: rajta vagyok?
7: Nem.
6: Nem vagyok rajta? Miért nem vagyok rajta?
7: Na ez a nagy kérdés.
6: Miért nem úgy keltem ma reggel, hogy már keres a Blik, hogy hallottuk, hogy te is rajta vagy? Ugye itt most az van, hogy megüresedett itten ez a helyecske, kérem szépen. Hát itt aztán nagy dolgok történtek, és most vannak különböző nevek, de én még úgy érzem, nincs meg az igazi.
7: Még keresed, nincs még várod. Igazi.
6: Hogy lehet egy ilyet eldönteni, vagy ki az, aki bedobálja ezek a neveket, vagy egyáltalán hogy tudok oda söndörödni? Hogy érhetek oda én is?
7: Hát szerintem itt az idő, telefonálj.
6: Kit
7: Magyar
6: kell felhívni?
7: Péter.
6: Péter?
7: Radnai. Szerintem ez a vonal, ahol érdemes lenne mozogni. Hát biztos, hogy ez nem úgy van, hogy Magyar Péter fölül reggel, és akkor azt mondja, hogy legyen ez. Tehát, hogy ez több ember beszéli meg, nem?
6: Igen, azt nem tudom. Hát azt nem tudom.
7: Vagy ez csak a miniszterelnök azt mondja, hogy na, akkor legyen ő.
6: Igen, de ugye itt most eltávolították. Jó, elment. Súlyog bácsi elment. Oké, rendben van. De most hogy kerül ide a Polgár Judit? Na most ezt mondd meg nekem.
7: Úgy kerül ide a Polgár Judit.
6: Valaki ezt, hogy bedobta ezt a nevet, a Peti azt mondta, elolvasta a reggeli croissantja, mert jaj. Polgár Judit, jó, meg vagyunk, Polgár Judit. Ez nincs vele bajom. De most nem az volt, hogy erről most beszélünk, szavazunk, eldöntjük, mindenki leírja a tippjeit, az ötleteit. és aztán a végén megérkezek én.
7: Hát de ne... igen, jó, jó. Én még azt gondolom, hogy a támogatottságot mellé tudjuk tenni. Szerintem tehát, ezzel nincs baj. Hát ugye és... párton kívüli a Polgár Judit.
6: Igen.
7: Tehát, hogy ez az... Ez
6: nem csatlakozott egy... sehová.
7: Igen, ez jó. Szerintem egy fő érv, ugye? És ami ellenérv, hogy nem tudjuk, hogy neki mekkora politikai rálátása van. Tehát, hogy itt a, ugye a, neki majd a demokráciát kell védeni, a jogállamiságot kell védeni, és hát ugye az a kérdés, hogy ő ezekben a sztorikban mennyire van otthon. De hát gondolom, hogy igen.
6: Aha.
7: Hogy ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná. Érdekelni.
6: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
7: Jó, évfélig.
6: Tehát, ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a századik módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
7: Jó, tehát az idéglenesen elviszed.
6: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra.
7: Nem tudom, hogy a...
6: Én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
7: Hát próbálod összehasonlítani a dolgot.
6: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
7: Lehetnek mesternek
6: lenni. De nézzük már
7: lenni.
6: Meg engem, érted?
7: Igen.
6: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
7: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
6: És a hűálló megálló. Oh. És az a kívánság műsor, amit levezetek majd most érted szeptember 10-ig, a smafu.
7: Kicsi óriások, az nektek semmit hát nem
6: semmi.
7: Számít.
6: A szigetes bulim, a smafu, érted? Na. Hát most őszintén, meg ki lenne szórakoztató? Én
7: jobban.
6: Vagy a Polgár Judit, ki szerepel többször a Bravo Otto diátadó gálán.
7: Jó, és a nőklapja?
6: Igen, nőklapja, smafu. Igen. Miért nincs a blik.hu-n egy szavazás rovat? Polgár Judit vagy Sebestyén Balázs, most eldőlt. Hát ez, tehát ezt ki se írják.
7: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
6: Ki se írják.
7: Kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
6: Úristen.
7: A tápa csúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
6: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésli, kereki, érez jól magad. Vagy ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató. Aki melltartott visel nyáron, annak plusz pénzt kell fizetni. És egy kicsit feldobjuk ezt az egész intézményt. Polgár Judit sakmailag jobb döntés, írja valaki. Igen, sakmailag lehet, hogy ő a jobb döntés, de minden másban egyszerűen jobb.
7: Ő például tök jó tudja kezelni a parasztokat, ugye?
6: Pent laknék a Sándor palotában 2 évig.
7: Hát közelebb van bejárásilag ide mondjuk, vagy csinálnád a rádiót? Vagy akkor azt
6: mondod, fölköltöztetném oda a rádióstúdiót, és onnan rádióznánk. Bejöhetnétek a munkahelyemre rádiózni. Menj a lóvé.
7: Hát valószínűleg...
6: Tudok alkudni, tehát lehet velem, de azért...
7: Fölfelé,
6: de azért egy szemmel látható összeget szeretnék bekérni magamnak. Az alapbér, illetve havi 6 millió forint.
7: Vigye, nem rossz. Így már egész jó a csomag.
6: Állami rezidencia, szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
7: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
6: Picit azért én most meg vagyok sértve.
7: De még csak föl sem merült a neved.
6: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
7: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
6: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
7: Igen, azonos hát, korúak vagytok körülbelül, úgyhogy ez se.
6: Nincsenek érvek mellette. Ellenben. Tehát... Hát most, na.
7: Jó. Az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda.
6: Egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
7: Aha.
6: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsodott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába.
7: Magas sarkú,
6: és azt hiszem, hogy én ma így. Tisztelem a nőket. Érted? Ez milyen vicces lenne. 2 év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnál lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzavonal. Nem!
7: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
6: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még 2 évig. Nem! Nem megyek sehova.
7: Költöz ki. Nem! Igen.
6: Na gyerekek, egy hátborzongató felfedezés egy Airbnb szálláson. Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet. Figyeld, a következő a történet. Ha mit mesélt el egy nő egy TikTokon, bejárta az internetet a videó, 26 éves nő tette közzé a TikTok oldalán egy Airbnb szállásról, vagy családjával pihen. Egy meglehetősen különös dologra bukkantak az ingatlanban, próbálják ők is meg az internet, és meg mi is megfejteni, hogy mi történt. Ők Salt Lake City-ben élnek, és San Diego-ban béreltek ki egy ötszintes Airbnb nyaralót. Hogy megünnepeljék a rokonokkal együtt a nagypapájának a 80. születésnapját. És az egyik nap éppen vacsorázni készülődtek, amikor feltűnt nekik egy furcsaság a tengerparti hangulatú dekorációval berendezett ingatlanban.
7: Van egy rohadt nagy kép.
6: Vagyis pontosan annak a folyosóján. Van egy rohadt nagy kép, és a kép azt ábrázolja, hogy emberek fürdenek a tengerben, ezzel van ugye dekorálva a folyosó. És alig akartak hinni a szemüknek, de a család szerepelt a képen.
7: Egy tök másik városban, egy vadidegen lakásban van egy kép, amin ők vannak a falon.
6: Igen. Figyeld, hogy felismerte azon az apját, mutogatja, hogy ott van az apja a képen. Felismerte a lány és fiú testvéreit, a nő, de még azokat a fürdőruhákat is, amelyeket azon a napon viseltek. A felvétel több mint 10 éve készült, szintén San Diego-ban.
7: Ilyen véletlen nincs. Tehát, hogy a család valóban volt itt, a tengerparton fürdött, valaki csinált egy fotót róla, és ezt kitette, és te kibéreled.
6: És kitették, és kibéreled azt. Apukája viccelődve azt mondta, hogy te jó ég, ez a férfi kicsit úgy néz ki, mint én. Tényleg imádjuk a tenger, bárhol szívesen utazunk. Aztán jobban megnézték a képet, és azt mondta, hogy apa, ez te vagy. Ott van Lili, ott van Brady, mesélte a nő a testvére utalva. Teljesen ledöbbentek, mindenkinek megmutatták, facetime-oltak, és az a kép, az róluk készült, amikor 10 évvel ezelőtt ott fürdenek. Hány? Matematikailag mi az esélye?
7: 0,001. Hogy pont ott voltál, pont ott fürödtél, egyes, kettes, valaki ezt lefotózza, kettes, hármas, valaki ebből csinál egy óriási posztert képet.
6: Baszik, ilyen stockfotó lebből, letölthető, kinyomtatható és kirakathat.
7: Okay. Négyes, te pont ezt a lakást választod. Figyelj, annyi bizonytalansági faktor van benne, hogy ez a lehetetlennel egyenlő.
6: A véletlenek milliószorosának egybeesése, igen. Nem tudják, hogy ki készítette a fotót, miért tesztítik ki a szállás falára, csak próbálnak valamiféle magyarázatot találni. Ez mennyire durva lehet, hogy megtalálod egy bérelt szállásról a 10 évvel ezelőtti önmagadat? Azért ez...
7: Sem, nem tudsz el mit kell. Ott állnék, és köpni nyelni nem tudnék.
6: Igen.
7: Nem?
6: Igen, teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. Ott a pasi, látod, aki igen, beszélget, igen. Ő a felesége, és ott vannak a 10 évvel ezelőtti kisgyerekek körülötte.
7: Megismerték a fürdőruhákat, hogy minden. Valóban ez
6: igen,
7: volt rajtuk,
6: igen,
7: valóban
6: igen, igen,
7: voltak
6: igen.
7: Itt.
6: Igen.
7: Rahat nagy véletlen.
6: Ezért valaki örülök, hogy csóró vagyok ilyenkor, megább kidő, én nem megyek egy helyre kétszer. Igen, ezt Meli küldte nekünk. Az erre viszonylag kicsi az esély.
7: Semmi.
6: Ha matematikailag le kéne vezetni, de erre azért kicsi az esély.
7: Egy ezrelék. Talán, de lehet, hogy még annyi se. És pont ezt a lakást veszed ki. Tehát San Diego-ban élsz, átutazol valahova, ahol van 5000 Airbnb lakás.
6: Igen.
7: És
6: hány fotó készült, hány lakás van, hány helyre mehetsz. Tényleg ezt valahogy így kell valószínűleg számítani. Igen. És te pont San Diego-ba, abba a házba mész, ahova ez a fotó 10 évvel ezelőtt bekerült, vagy fölkerült a falra.
7: Persze, lehet, hogy egyébként ez az, amit te mondtál, hogy ez egy ilyen stock fotó letölthető.
6: Valószínűleg igen, leszhető, igen.
7: És ilyen képből van egyébként, mit tenni, 20 000.
6: Vagy érte? A San Diego-i tengerparton terjedt el, tudod, mert ugye San Diego-i a ház, meg San Diego-i a kép, tehát lehet, hogy ott a környéken lett belőle egy ilyen. Mi a megfejtés, Anna?
8: Full kamu az egész. Két saját. Nézzél már rájuk, légy szíves.
6: Szeretlek.
8: Nézzél rájuk. Full kamu az egész.
6: Nem feltételezzük, nem lehet, nem,
8: nem
6: lehet igaz.
8: Nem. Én hiszek a misztikumba, ezt nem. De. Szerint tudod, mi van? Ezt megkeresték ezt a lakást, vannak fönn a lakásról fotók, látták, hogy a falon van egy ilyen dolog, ezt ők legyártották, és azt mondják, hogy úristen, hát ott van rajta a
6: farter. Na várjál, mi? Tehát megkerestük, San Diego-ba
8: átmentek. Hát, a bookingon keresel, látod a lakás belsőt, nem?
6: Igen.
8: Rányagítasz, van egy ilyen kép.
6: Ennek és akkor oda mentek direkt foglalni?
8: Persze, Isten, elhintik a TikTokon ezt a
7: szarságot.
6: Miért nem hiszünk kicsit a mesében? Miért nem gondoljuk azt, hogy akár megtörténhet?
8: Nem, ránézek a két TikTok-et csajra, és azt mondom, hogy hát nem valóság.
6: Most azt beszélek. Látod, hogy egy pulóveres, napszemüveges csaj, az hazudik.
8: Testbeszédből látom.
7: igaz, igen. Is Sherlock.
6: Minden hát, nem vannak azok ott kenve, látom én azokat, a ilyen dájjal megkentek.
8: Full kamu. Az érdekel, hogy ez a lakás, ez a kép, ez ott volt-e a falon az előző lakóknál? Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez egy kiadó lakás, hogy az előzőek mutassák már meg azt a kis képet, és akkor nagyítsunk rá, és akkor hasonlítsuk össze, és akkor fog lebukni, hogy hát itt mások vannak a képen. Egyébként egy másodpercet megfognám őket ezzel.
6: Össze is engednélek velük. Tehát most amerikai rádiumsorán simán fölhívnánk őket, és beadnának téged, és megbeszélhetek.
7: És akkor ez lájkvadászat, azt mondod.
8: Abszolút lájkvadászat.
7: Na, akkor itt van Adrien SMS-e. A Temun találta meg egy Temun kapható ágyneműn a saját kutyájáról készített fotóját, amit föltett a netre.
8: Na. Azt valaki letöltötte, ez ilyen egyszerű.
7: De hát akkor ez ugyanilyen egyszerű, akkor saját csapdánkba
8: dönt. Nem, azért az nagy különbség, hogy ebben ilyen misztikum van egy kicsit bele. Ott letöltött egy fotót, és megcsinált egy ágy, biztos cuki fotó volt a
7: igen,
8: kutyáról.
7: Cuki fotót
8: az, hogy ő találta meg, ez egy érdekes dolog egyébként.
7: De ez
8: érdekes.
7: Nem az.
8: Ez nem annyira az, mert szerintem erre készültek. Ott meg véletlenül belebotlott.
6: Előre
8: nem.
6: Megfontolták, hát, hogy szándékozva
8: mennek.
6: Így van,
8: én azt gondolom.
6: Meglátták a fotót magukról.
8: Így van.
6: Vagy fölrakták azt a fotót oda, és eljátszották, hogy találtak egy
8: de
6: fotót.
8: Mondom, nagyon...
6: Tehát ma már az ember mindent megtesz egy TikTok videóért.
8: Simán, hát sima. A fél kezét odaadja. Azért, hogy lájkokat generáljon.
6: Ja, horror megtekintés. Tehát,
8: na,
6: hogy konkrétan felrombolták vele az internetet.
7: Jó, akkor igen. Amikor igen. A Hogy vagy magyart csináltuk, és fölhívtunk egy random számot egy autóban, ami Lengyelországban ment, majd utána egy random számot megint fölhívtuk, és a mellette lévő csávót hívtuk.
6: Csirkét vittek, és Auschwitzba mentek látogatás, és csirkékkel mentek. Foglalkoztak.
7: Igen. Na, az, ott mi volt?
8: Hát vannak véletlenek. De vannak az életben véletlenek. Vannak.
6: De ezek
8: ez
6: nem,
8: nem véletlen.
6: Képzeld el, én, ahogy idősödöm, engem ezek a sztorik egy kicsit úgy meghatnak. Kedves ez a történet, és rájövök, hogy jó van öreg Bali, jó van, meg kicsit olyanokás, kedves ez a történet. De ajdár, és 10 év van még, hogy elküldted volna őket a felébe. De hogy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy el tudom már hinni, tudod? 10 éve, mi megnyomtam volna a piros gombot, na ide figyeljetek.
8: Igen.
6: Hát ezt a 2 tíz év. De hogy persze. Most már kicsit én el akarom hinni. Hogy hát miért a szüleiddel nyaralni, és látsz egy fotót, hogy 10 év ezelőtt az apádot agyabugyál a tengerben.
7: És az nem lehet, Anna, egyébként, igen. Hogy amikor én bejelentkezem ebbe az Airbnb-be, leprofiloz engem a kiadó, aki kiadja a lakást, és csináltat egy ilyen képet, amin én vagyok, leszedi a netről. És minden egyes családnak, aki ide érkezik, saját fotója.
6: Egyébként az jó, és mindenki azt a házat akarja kibírni, és mindenki nagyon örülnek, hogy van egy saját
8: fotója. Ez már vicces lenne egyébként, hogy kicsire az esély, hogy egy ilyen képet így alaposan elkezdesz nézegetni. Emellett úgy mész el szerintem egy kiadó lakásnál, hát millió
7: hát
8: helyen voltatok
7: ti
8: is.
7: Nézd, ez a
8: ott pancsolnak, és akkor megnézed aprólékosan.
7: Hát tudod, hányszor fürödtünk mi is itt, apu?
8: Nekem ez
6: én felismerem, hogy mikor kell hátrébb lépnem.
8: Igen.
6: Úgyhogy nagy bejelentésem van. Én ma visszalépek a köztársaság elnök jelöltségtől. Nem várom a telefonhívást este 8 óráig.
7: Hogy hoztad meg ezt a döntést?
6: És megnevezem az új jelöltemet. Teljesen egyértelműen írják, hallgatók is, igazuk van. Te vagy. Azt gondolom, hogy...
8: Hát...
7: Igen, ez az éles.
6: Ez a két év, meg kell fontolnom a visszalépést a jelöltségtől, mert van egy nálam alkalmasabb ember arra, hogy ő legyen a 2 évig az idéglenes köztársasági elnök. Ő pedig Anna.
7: Anna for president!
6: Sehol se lennék.
8: Nem tudok
6: helyre
8: nemet
6: tennéd,
8: mondani.
6: Helyre elintéznéd, beolvastál neki, rendbe tennéd, vidám 2 évünk
7: nem
6: lenne.
7: Nem meg senki.
6: Én ott viszem ennyi. A tolladat, meg ha aláírsz, amit ott odaadom, majd ott őrzem a Sándor palota, semmi.
8: Balikám, visszalépek. Fog meg a sálam, légy
6: szíves.
8: Sarkut előkészítetted délutára?
7: Kicskosztum.
8: Jelenésem van.
6: Igen, benyújtom a nem létező lemondásomat, a nem létező posztról, hogy engem ne is hívjanak föl. Vagy ma rád irányítom magam. Tehát, hogyha, ha hívnak, akkor viszont az
8: a telefonodat, jó, veszem a hívásokat, veszem.
6: Azt írják, Balázs, néhány év múlva már simán le lehet szedni egy telefonos csalással.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Sziasztok, sportarcok!
6: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Július 30, augusztus 1.
9: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások.
8: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
9: Második kecskeméti Summerfest.
8: Jegyek oneticket.hu.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
8: Kecskemét, Napsugár utca 2.
10: Beszélsz ki autóbontó.
11: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
12: 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon az Alföld áruházban. A papírírószárosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Csütörtöktől szombatig szintén 7000 forinttól 15%-os kuponnal vásárolhat az áruházi osztályokon. A pontos részleteket megtalálja az Alföld áruház online felületein és osztályain.

0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Már várják a műveket a Biennálére, új eszközök a szülészeten, keressünk menedéket, ha kint ér a vihar. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. A műveket több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra palotában várják az anyagokat, de emellett több városban is lehetőség van a beadásra. Műfaji és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra palotában. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahang diagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahangképet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány új intézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
2: A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déliesre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Báskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Végleges autóelkobzás, olvastátok?
6: Kell neked egy kék villogó.
5: Ja, de miért? Ittas vezetés kirívó esetében vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegés, akkor nem is értem, hogy ott piros a lámpa is kimegy át, ez teljes,
7: eddig van ilyen,
5: teljes felfoghatatlan, de hogy elveszik az autódat, ha te nagyon gyorsan túllépted a sebességet. Na. Vitézi úr azért, na. Ugye most erről zajlik egy nagy társadalmi egyeztetés. Ugye? Tehát, hogy te kitölthetsz egy kérdőívet, ez szeptember 9-ig te kitöltöd, és az eredmények értékelés után jogszabálymódosításokat készítenek elő. Ez egyébként nekem tetszik.
7: De várjál,
5: ez nagyon európai.
7: Azt írja, hogy nincs autó elkobzás, akkor azt mondják a fiúk fenn, hogy jó, hát akkor nem veszük el a kocsitokat.
5: Nem. Azt is azt mondják, hogy elveszük, csak úgy csinálunk, hogy ti ezt kitöltöttétek, és erre az eredményre jutottunk.
6: Ez,
5: nem, az az előző éra, várjál. Az előző 16 év. Hogy csinálok ezek a fiúk? Nem tudjuk egyelőre. A köztársasági elnöket nem sikerül eltalálni, hogy látjuk. Körbelőtték, mint Dévényi Tibácsi a torpedót, de egyelőre ez egy kicsit nehezen megy ez a dolog. De hogy... Na, de ne, akkor szeretjük ezt, tessék. Tehát, hogy autóelkobzás, átlagsebességmérés, hoppácska. Ugye ez Ausztria meg Svájc már van.
7: Hát én most mentem, hogy ez egy létező.

0: Törkiában, hétvégén, Csehországban, és ott egy szakaszon volt, és nagyon érdekes a pszichológiája a dolognak, mert én ebben eddig még nem futottam bele, nem voltam sehol ilyen átlagsebességmérő cuccba, és akkor elkezdtem mondani a vaze, hogy ez jön, ki van táblázva, tehát egyébként tök korrektus szólnak, hogy testvérem, itt most az elkövetkezendő x kilométeren mérik a dolgot, és figyelj, eszedbe nem jut.
1: Ugye hát valaki csak nem tudja, ez egy belépési pontot néz, egy kilépési pontot néz, és a belépési és a kilépési pontnál megvan a 130 km/h maximum. Uh-huh. Tehát lesz egy idő, ami alatt, ha te gyorsabban jutsz oda, akkor tök mindegy, értelemszerűen tudni fogják, hogy gyorsabban mentél, hiszen 130 alatt 10 km az megtehető, nem tudom, mondjuk 5 perc alatt. Ha te 3,5 perc alatt értél oda, akkor tudják, hogy gyorsabban mentél. Vagyis nem a trafipaxnál lassítasz, hanem végig azon a szakaszon te figyelsz arra, hogy 130-al menjél, vagy elmész 150-nel, és az utolsó 3 kilométerrel elassítasz 20-ra.
0: Igen, igen. Csak azért ezt miért kiszámolod ugye menet közben, hogy ott mennyire kell lelassítani, hogy kompenzáld a 150-et.
1: Meg nem érsz oda előbb. Tehát ez olyan, mintha megnyomnád a maraton első felét, de a másik felén vissza kell lassítani, és ugyanúgy futsz, mint a többiek. Tehát, hogy igazából nem nyersz vele semmit. Ez az átlag sebesség, belépési, kilépési pont.
0: Így van.
1: Osztrákok elkobozzák, Svájcban csinálják, és akkor már csinálják az átlag sebességmérést.
0: Így van, a cseheknél is, és ugye hát eddig mindig az volt, hogy szólt a vaza, hogy itt a trafi, visszavetted, átmentél, nyomtál egy kövéret, és tovább mentél. Itt nincs ilyen, eszedbe se jut, érted? Még csak nem is bosszankodsz rajta, azt mondod, hogy oké, akkor most ennyi 130-al megyünk az autópályán, és végigmegyünk rajta, tehát az biztos, hogy hasznos lesz ez a történet, tehát hogy kevesebb baleset történik, kevesebb gyorshajtás történik, hogy az autó elkobzás, az, én ebben mindig úgy vagyok, gyerekek, hogy a szabályok azok megvannak most is, ugye? De mivel mindenki túllépi, egy idő után a jogalkotó szervnek kell hozni valami olyan döntést, ami befolyásolni fogja majd az embereket, érted? Tehát, hogy ez azért van, mert eddig is 130-al lehetett menni, csak szartunk rá.
1: Igen, csak itt azon, hogy a visszaesőket akarják jobban szigorítani. De egyszer beleszaladsz, oké, csókolom, elnézted, de ugye a konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túllépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre? Természetesen nem.
2: Nincsen nagyobb visszatartó ereje. És mit fognak csinálni ezek
1: az elkobzott azért az, hogy elkobozzák az autódat, annak szerint van. Tehát ha te tudod, hogy háromszor 180-nal mész a 130 helyett, mert ugye mi volt? Vagy azt mondtad, hogy oké, na jó, beleszaladtam, kifizetem, ha van egy autó, ami tud menni 180-nal, az ki tudom fizetni, vagy jött a radarkontroll tábra, visszalasítottam, majd mentem megint. De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, azért az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
0: Igen, mert kérni egy újat a szponzort.
1: Vagy azt azért szólom kell épülnök, hogy most vadagy még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz. Ez a kettő. De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, azért az szerintem az komoly. Tehát az komoly.
2: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
1: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. Kobozzák el az autót? Úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt? Egyébként mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
0: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
1: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
0: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
1: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, amit letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-ra mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-re, és azért 58 az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Jó, mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
0: Szerintem tök jó.
2: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
1: A magyarok nagy átlag a minimálbérem van, csak szólok.
0: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
1: Ül egy SQ-es Audi-ba, érted, és 80 000 forintra van bejelentve a saját cégénél.
0: Egy milliárdos ház, ugye, és akkor egyébként pedig 80 000-re van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgád, de hát a nevén sincs semmi.
1: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet?
2: Fizessen többet.
0: Igen, tudod milyen? A milyen kocsival megy.
1: Tehát a kocsi alapján.
0: A kocsi alapján. Aha. 70 milliós. Brabus, az mérjük meg 10-szer.
2: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
1: Aha, igazából tehát, hogy a nagy autóba ülsz, többet fizessél, ha egy-kettes Suzuki-ba,
0: akkor kevesebb.
1: Akkor aha, nem kell egy Suzuki-t.
2: Szerintem az lenne,
1: meg igazi, használt autót.
2: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok. Mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
1: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlagsebességmérés. Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissant-nal töltöm majd. Na, oda nyitok egy Fornetit, ahol ki van írva, hogy átlagsebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott Fornetit, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, ülj 7-20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlagsebességmérés. Nagy kiszúrás.
2: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán tenne megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
1: akkor mindenhol betartod. Akkor
2: mindenhol betartod, nem?
1: Van benne valami egyébként, mióta tudom, hogy ennyi trafi van. Azóta egy kicsit én is azért próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért
0: igen, az... És az már bünti.
1: És az már komoly bünti.
2: De most az autó elkobzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova
1: ez... Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki a üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
2: Hát az
1: én autómat válsz ki majd sokszor.
2: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas, akkor volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
1: Nem, vegyék el.
2: De vegyék el.
1: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem az súlyos. Gyereket viszed, hogy tudsz vezetni. Ez egy jogsi elvételi, szerintem nagy büntetés.
2: Nagyon.
1: Tehát ahányan most meghalnak az utakon, ahhoz képest szerintem jó, ha mindenki a szigorításra szavaz. Ez egy kicsit ilyen közös lónak túrós hátra, de szigorítsuk, lehet, hogy mi is beleesünk.
0: Na biztos, hát na ez de, mindenkire érvényes lesz, érted?
1: De nem túl jó a morál, nem? Tehát nem közlekedünk túl, a gyorsulási versenyek, Árpád-hídi balesetek, rollerek, gyorshajtások. Szigorítsunk be, töltsük ki ezt, x-eljünk mindenre azt, hogy szigorítsunk, aztán lesz, ami lesz, nem?
0: Mert egyébként az, hogy próbálsz arrafelé hatni az emberekre, hogy ez egy halálos játék tud lenni, tehát ne csinálj hülyeségeket, az láthatóan nem működik. Tehát az, hogy fejlettebb kultúrájú országokban, és nem sorolok országot, működik, hogy 50-nel, így mennek a városba 50-nel, és nyilván, hogy faszt kapsz, hogy miért nem megyünk 55-e, azért nem, mert 50-nel lehet menni, haver. Ott van Svájc, ahol most motoroztunk, érted? Gyöngy, ott ment a Lamborghini, meg a Ferrari, meg a 50-nel, kész. Ennyi, mert ennyivel lehet menni, és nem is akarom túllépni, tehát lehet, hogy ott nem tudom, hogy Svájcban van ez az elkobzós rész, de hogy érted, fölfogják az emberek, hogy ez a normalitás.
2: Azt nem lehet,
0: nálunk a közlekedésben mindenben, de ha megnézed az utcai verekedéseket már, mert tényleg az van meg az, hogy szólnak egymáshoz az emberek, ezt valahogy szabályozni kell, ez lesz a szabályozás. Viszik a kocsit.
1: Azt érvek, hogy Ausztriában, ha saját autóddal lépett túl 50 km/h, elárverezik az autód, és a pénz az államnak megy. Nem áll, gyereke.
0: Tehát nem csak, hogy elveszik, és egy év múlva adják vissza, hanem nincs kocsi.
1: Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy 70-es táblát, te túllépsz mondjuk 120-szal, akkor ott elveszik az autódat, és elárverezik. Azért az kemény.
2: Azt nem lehet, hogy úgy szigorítsák például ezeket a szabályokat, hogy a közlekedésben tökölőket is.
1: De azért az értelmetlen sebességkorlátozásokat akkor vegyék le, meg adjanak 70-es utakat, meg lehessen menni 90-nel néhány helyen.
2: Tehát, hanem az, ahol lehetne menni 70-nel, de 50-nel bent tötyörög a középső sávban, vagy bárhol.
1: Ja, tehát, de azonnali autóelkobzás. Persze, ott a szem előtt tegyék présbe az egy...
2: Statáriális.
1: A Dacia Dusterét, érted? A kalapjával együtt, meg a bólogató kutyájával, igen. Svájcban így működik, évek óta, hogy mondom, hogy itthon ezt kéne, elveszik az autódat és a jogsidat egy évre. Na. Az USA-ban a végső mérés előtt direkt vannak kávézók, ahol be lehet térni kávézni, mielőtt kilépsz. Ezt mondtam, hogy én csinálok egy ilyet, igen. Én olyan vagyok, mint a gyorshajtás, kövérgáz. Az olaszoknál 15 éve is volt ilyen átlagsebességmérés, ott meg szoktunk állni, ott szoktunk pisi szünetet tartani. A szép jövő, írja valaki, aki ezzel nem ért egyet, korlátozzanak egyre több mindent, lassan jönnek az olyan autók, amik 130-nál le lesznek szabályozva, vagy tábla felismerésnél nem fognak csak a megengedett sebességgel menni. Na, is egy érdekes kérdés, hogy
0: simán megvan mennyire a technológia.
1: Technológia meg lesz rá. Igen, igen, igen, igen. Az osztrákok sokkal sumákabbak, mint gondolod, családostul ne költöz ki, mert a gyerekedet is elveszik. De akkor büntessék, aki 35-tel tötyörök. Jogos, abszolút, igen. Itt a másik oldal. Igen. Igen. Svájcban lényeges gyorshajtásnál elkobozzák és bedarálják az autót.
0: De legalább mondják
1: el. Ne már.
0: Ne hülyéskedjetek már azért.
2: Nem hiszem.
0: Az eladás, azt megértem, de az, hogy csak úgy megsemmisítik a kocsit, hát az...
1: De akkor egyetértünk a szigorítással? Tehát akkor nézzük meg, hogy az hatásos-e és működik-e.
2: Zéró toleranciával kapcsolatosan nincsen semmiféle hír, az alkohollal kapcsolatosan nem akar.
1: Azon ne változtassunk, az zéró.
2: Nem, hogy,
1: hát
2: tehát,
1: az nulla.
2: Hogy egy csomó
1: hát az nulla.
0: Az hova változtatod?
2: Hát az, hogy nem, hogy eltörlik a zéró toleranciával.
1: Nincsen.
0: Ebben az országban.
1: Fel sem merül.
0: Ebben az országban, tudom. Hát azt mondod, Júli, hogy egy sört megihatsz, hát én bírok én
2: négyen. Akkor a kettő is beleszél.
1: Semmi, ne. Azt ne is. Isten nem vagyunk meg rá felkészültek. Tehát, hogy sajnos ezek a szabályok ugyanakkor közben gyerekben tartanak bennünket. Tehát én szeretem azokat a szabályozásokat, amik megennek bizonyos dolgokat, mert feltételezik, hogy felnőtt vagy. Ez a nem ihat semmit és nem csinált semmit, ez mindig gyerekben tart, mert nem tanít meg önálló felnőtt életet élni. Tehát a német azt mondja, igen, megbízom benned, megijadsz egy sört, felkészült vagy rá, hogy te így áll egy sört.
0: De még egyszer mondom, ebben az országban ezt föllőnéd? Ezt az ászlót? Hogy megbízom benned, így áll meg egy sört, és tudom, hogy attól ez lenne. Egyet lehet, ma még egyet, Lacika.
1: Igen, csak ezt tudod olyan, hogy állandóan kicsit ilyen butát gyerekbe vagy tartva. Tehát, hogy elmész külföldi nagyvárosokba, ahol folyók szelik ketté a fővárosokat, és azt látod, hogy olyan mólókat építenek, ahol letelepítenek kocsmákat, lásd mondjuk, mit tudom én, Kopenhága, leraknak ilyen hatalmas nagy mólókat, így, és a mólókra leraknak, kikötőkre leraknak asztalokat. És az asztal mögött nincs kordon, nincs kötél, nincsen semmi az ég egyet a világon, tehát a fölsétálsz, rendelsz piát, kaját, hozzák, eszel, ilyen nagy társaságokba ülnek, asztal, és az asztal szélén ott van a folyó. És azt mondja neked egyébként a városvezetés, meg az ország, hogy felnőtt ember vagy, megbízunk abban, hogy nem fogsz beesni, ha beesel, vállalod a következményt. Az megvan, hogy a Dunára letennének ide egy olyan kikötőt, ahova leraknának 10 asztalt, és lehetne sörözni és inni. Hány naponta történne az meg, hogy az M0-ás kivezetőnél szednék föl a magyarokat rendőrök, mert hogy beesünk. A dánok meg azt mondják, hogy tudjuk, hogy nem esel be, megengedjük, hogy fölmenjél erre a kikötőre, érezd magad jól, használd a folyót, még csak egy kötelet se teszünk oda.
0: De megadtad a választ a kérdésedre. Hát megadtad a választ, ha nálunk ilyen lenne, ott halásznák ki az M0-ásnál tényleg.
1: Na jó, csak hol van az, hogy elkezdelek felnőttként kezelni, és megengedem, ez csak egy hülye példa, de hogy felmenjél egy ilyen kikötőre, és lerakok 5 asztalt, vagy 30 évig kötelet rakok, vagy nem hozok létre ilyen asztalt, mert úgy is tudom, hogy beesel.
0: Ott, amikor 10 ilyen lehetőségből 3-at felnőttként tudunk kezelni. Magyarországon ma 10 ilyen lehetőségből 10-et nem kezelünk felnőttként.
3: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jövő héten is várják a véradókat. Megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium. Idén is lesz félegyházi napok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A jövő héten is szerveznek kihelyezett véradásokat Bács-Kiskunban. Hétfőn Kalocsán, kedden Szankon, Kiskun félegyházán és Baján nyújthatják karjukat az önkéntesek. A hét folyamán még Homokmégy, Öregcsertő és Jánoshalma településeken is lehet véradásra jelentkezni. Pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükséges a tajkártya, a személyi igazolvány és a lakcímkártya is. Megkezdődött Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium. A Kodály Intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhely munkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórus karnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodálypontnál. Másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a híres.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Idén is lesz félegyházi napok. Augusztus 19-e és 22-e között ismét számos programmal, köztük koncertekkel és közösségi élményekkel készülnek a szervezők. A négy napos rendezvény keretében az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményeket is megtartják. Lesz például arató felvonulás, ünnepi szentmise és megszentelik az új kenyeret is. A Diákfest keretében városi kalandtúrát és pódiumbeszélgetéseket is tartanak. A Gyerekbirodalomban pedig lehet majd íjászkodni, kézműveskedni, lovagolni is. Esténként ismert előadók koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról. A részletek elérhető Kiskun félegyházak közösségi oldalán. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszélyt erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déliesre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Miért nem tudom, még az angoloknál van-e suli, de friss hír, hogy egy iskola bocsánatot kért, egy angol suliról van szó, miután kiderült, hogy a vezetőség engedélyt adott a tanároknak, hogy a felnőtt tartalmáról híres OnlyFans-re regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek.
5: Hoppa. Micsoda? Tehát a tanár adott rá engedélyt?
4: Nem, az iskola adott a tanároknak engedélyt arra, hogy a felnőtt tartalmairól híres OnlyFans-re regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek. Az anyukák és az apukák aggodalmukat fejezték ki, miután áttanulmányozták az iskola közösségi média irányelveit. Kiemelték, hogy nyilvános a hozzáférhető irányelvekben az iskola kijelenti, hogy a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Snapchat, az OnlyFans használata nem annyira jó. Nem lenne észszerű elvárni vagy utasítani az alkalmazottakat ugyanakkor, hogy ne használják ezeket az oldalakat, amelyeknek a körültekintően használják, semmilyen hatásuk sincs az iskolában betöltött szerepükre.
5: Uh-huh. Egy jobb jegyért. Esetleg, hogyha előfizetek az OnlyFans oldalatra.
4: Szerintem ez simán megvan, igen. A szülő pedig kiverte a balit, és azt mondta, hogy zavarónak találom, hogy a gyermekem iskolájában van egy közösségi hálózatépítése és közösségi média használatra vonatkozó szabály, amely magában foglalja a tanárok OnlyFans-es használatát is. Mi a baj azzal, ha egy tanár OnlyFans használ? Én ezt nem értem.
6: Ugye attól függ, hogy mi a használja, baj? Mert azért azt...
4: Úgy.
5: Hát úgy.
4: Úgy használja, hogy akarja. Mi a baj ezzel?
6: Úgy.
4: Hát egy felnőtt közösségi oldalt, egy felnőtteknek szóló oldalon használ egy tanár. Ezzel mi a probléma? Tök menő az iskola, hogy ezt megengedte. Tök haladó. Tök progresszív gondolkodás. Miért kell ezzel kiakadni egy szülőnek, hogy a tanár a magánéletében mit csinál?
5: Milyen respektje lesz utána annak a pedagógusnak?
4: Honnan tudja a gyerek, hogy a tanár fönn van az OnlyFans-en?
5: Hát mert ő is fenn
4: van. Apuka találja meg az OnlyFans-en, mert ő is fenn van. Csak szólok. Tehát itt megint valami a gyerekekre van nyomva, miközben apuka OnlyFans-ezik, mert unja anyukát, és megtalálja a tanárt az OnlyFans-en. Azt a gyerekem találja meg az OnlyFans-en egy 12 éves gyerek.
5: A pillanat, figyelj, ha a gyerekednek a tanára felregisztrálna az OnlyFans-re, az egy hét múlva ott lenne minden gyerek telefonján, és körbe menne a fotó a tanárról, vagy a tanárról, tehát ez azonnal kiderült.
4: De az a közösségi média, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, OnlyFans használata az elmúlt években a barátok és a családtagok közötti kommunikáció elsődleges formájává vált. Ezért az iskola aggályosnak tartja, hogy ezt az ott dolgozóknál tiltsa. Tehát megengedi a Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, de az OnlyFans-et is belevették a csomagba. Nem akarják eltiltani a tanárokat a közösségi oldalaktól.
6: Élje az életét, nyugodtan. Mutassa meg, amilyen van. Tessék.
5: Mi fér bele? Tehát, hogyha én a Facebookra felteszek egy videót, ahol mondjuk rázom a fenekemet és tverkelek bármit, az még belefér? Tehát egy tanár még ilyet csinálhat, de hát lábfét is videókat már ne tegyek.
6: Igen, az OnlyFans az ugye azért egy érdekes dolog, mert ott elméletek még ezért te pénzt is kérsz.
5: Tehát csak a pénz, a fizetés, az a véleményes.
6: Hát meg ott azért felnőttebb a tartalom, mint a Facebookon, szerintem.
4: Nekem tetszik ez az iskola, sajnos meghátráltok, bocsánatot kértek, és átírták a szabályzatot, és letiltották a tanárokat. De nekem ez tetszett. Mert tetszett, hogy a suli megengedi, hogy azt csinálnak a magánéletükben, amit akarnak, ha jól tanítanak, szeretik a gyereküket, akkor mutogassák magukat az OnlyFans-re, meg használnak TikTokot, meg Snapchat-et, meg Instagramot. Nagy balhé lett belőle, visszavonult az iskola, sajnos megfutamították őket.
5: De van olyan munkakör, amiben azt mondanád, hogy helytálló ez a fajta korlátozás?
4: Én szerintem magánéletében egy zárt oldalon, vagy egy saját platformodon nagyjából...
6: Egy pedagógusnak nem kell példamutatónak lenni?
4: Én is csak kérdezem. Hangjában ez a kafetéria.
5: Van egy tök jó fej matek tanára Beninek.
4: Igen.
5: Akiről egy hét múlva kiderül, hogy brutál durva fétis videókat posztol ki az OnlyFans-re. Akkor...
4: Várjál, becsukom a szemem. Férfi vagy nő?
5: Nő.
6: Férfi. Férfi. Na. Hát viccesz. Jó, férfi?
4: Megmondom, hogy egy matek négyesért nem köpöm be a gyereknek és az osztálynak.
5: Nem fogsz vele innentől kezdve máshogy kommunikálni egy szülő értekezleten? Nem fogja a gyerek másként kezelni ezt a tanárt egy matematika órán? Nem fog megváltozni a köztetek lévő dinamika, és az egész nem fog valahogy elcsúszni egy teljesen fura irányba?
4: Igen, csak nekünk miért volt olyan terhelt a generációnk, hogy szimfóniaszagú, kávészagú, a szvetterébe beleizzadt, hozzád közelhajoló,
5: de ez még most is megvan.
4: Vörös Martiról úgy magyarázó magyar tanárod volt, hogy lefordultál a székről, amikor elszívott 4 doboz szimfóniát a szülembe, és kávét egy volt. Most megérted? Az OnlyFans-en vannak a magyar tanárok.
6: Változik a világ.
4: És látsz belőlük mindent, amit akarsz.
6: Jó, hát, az előbb
4: ki volt a terheltebb generáció?
6: Az előbb lefestett magyar tanár, te akartad látni az OnlyFans-en?
4: Azért megnéztem volna. Hát azért csókolom. Azért csak rá kukkantottunk volna. Szóval egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Zárt az oldal, előfizetői oldalt üzemeltet, nem derül ki, csinálja.
5: Kiderül. Mindig kiderül. Nincs olyan, hogy egy ilyen, ha valaki így felregisztrál egy oldalra, és pedagógus, az előbb-utóbb eljut a diákhoz. Ez nem maradhat titokban. Uh-huh.
4: Meg, de akkor osztálypénzből lehet fizetni. Igen.
6: De akkor ne is menj a diákokig. Tehát, oké, a diák nem találkozik vele. Apuka viszont regisztrált az OnlyFans-re,
4: igen?
6: Majd bemegy a szülő értekezlete az osztályfőnököt.
4: Ott az OnlyFans-en szerintem... beszéli meg a gyerek jegyeit közben. Hol a probléma? Egyébként azt mondják, hogy ők ezt csak átmásolták, ravaszak. Az OnlyFans-re való hivatkozás a közösségi média platformok általános listájaként részeként marad benne, és az önkormányzatok irányelveiből vették át. Tehát az önkorinál lehet OnlyFans. Ezt átvette a suli, de az iskolában nem lehet. Ez a modern kréta írja György. Milyen igaza van?
5: Figyelj, modern kréta. Az egyik hallgató, angol tanár vagyok. Nálunk minden párkereső oldal is tilos. Ez Magyarországon. Elváltam, vajon milyen esélyekkel fogok indulni az ismerkedésben? Tehát, hogy már a Tinderen se lehet föl, akkor ezek szerint.
4: De miért nem? Mi van, ha egy tanár ma fönt van a legnépszerűbb társkereső oldalon a Tinder? Ettől ő rossz tanár? Ettől ő rossz ember, hogy szingli, és szeretne valakivel szexelni egy jót, vagy kell? Ne legyünk már ennyire képmutatóak, de tényleg. Egy tanár ne OnlyFans-ezzen. Én se tanítom.
6: Nem összeegyeztethető a tanári hivatással ez a fajta megnyilvánulás.
4: Igen, én is egyébként kicsit értem, csak nehezen fogadom el.
5: Kicsit
4: elszomorodtam, mondom, hát itt van egy haladó iskola. Ezek tökösek, ezek azt mondják, hogy már pedig nekünk mindenki azt, amit akar. Felnőtt emberek, mi ezt tiszteletben tartjuk, értjük az anyukák, apukák aggodalmát, de milyen jó tanárnak gondoljuk, OnlyFans ezzel akar. Ha az iskolában szeretik a gyerekek, jól tanít, jól csinál, azt csinál a magánéletében, amit akar. Nyilván ez egy fokkal bonyolultabb azért.
6: Igen, pedagógusként nem csinálhatsz azt, amit akarsz.
5: Én mint SMK-s ezt kikérem magamnak.
4: Na, tessék. Igen.
6: Egyet.
4: Igen. Istenem, de jó nekik. Hányszor álmodoztunk Tibi Báról, a technika tanárunkról.
6: Aláírás Pistike.
4: Igen.
5: Azt írják, amúgy mondom nektek, a srácok erre a tanára vagy tanárnénire figyelnének oda, úgy igazán az órán.
6: Hát csak nem a más tartalomra, ugye, hanem a
5: más mozi futna.
4: Én, mint a Ferenc gimnázium fizika tanárnője, felláborítnak tartom. Aláírás candy64.off.com. Igen. A templomban is lehet ismerkedni. Igen. Jó felvetés egyébként, igen. Mától én megyek szülő értekezetlen az asszonyért. Sőt, SMK-s is leszek. Igen. Hát nem tudom. Ezért van tanárhiány, írja egy hallgató, és igaza van. Mert már mindenki inkább az OnlyFans-en van. Ahelyett, hogy engednék nekik, és akkor tudnának tanítani, plusz lennének az OnlyFans-esek, igen. Vagy lennének az OnlyFans-esek. Hát nekünk más volt azért.
6: Abban az esetben, ha például, mert ugye az OnlyFans se így indult.
4: Nem ennek ide, indult.
6: Igen,
4: az nem így indult.
6: A tanárnéni regisztrál az OnlyFans-re, és ott ő nem vetkőzik, hanem matek példákat old meg, nyilván nem lesz előfizetője, tehát hogy ezt értjük, de az akkor is tilos? Mert ugye az OnlyFans az annak indult elején, hogy eszmét cserélsz rajta,
4: igen,
6: tartasz rajta egy
4: előadást. Eladsz dolgokat, veszel dolgokat.
6: Igen, és hát aztán jött ugye az igényszínnek megfelelő kiszolgálás.
4: Hamar átalakult,
6: de ha valaki visszatér a gyökerekhez, akkor is letiltják?
5: Le. Azonnal. Nem, közben egy másik cikket olvasok, hogy az évtanára 2022-ben volt, és most letartóztatták, mert fiatalkorúval létesített szexuális kapcsolatot.
6: Hát szerelem az ilyen.
4: Hát az ilyen. Gyerekek, legalább nem cigire spórol, hanem előfizetése. Igen. Eltörölték, nincs már az iskola, nagy elnézése közepette kivonult a történelmből. Hagyta a TikTokot, az Instagramot, a YouTube-ot, a Snapchatet és a Facebookot, csak kivették az OnlyFans-t. Tehát azt mondták, hogy az nem. De nem csak a tanároknak, hanem az iskolában dolgozók közül senkinek. Tehát adminisztratív oldalon mindenhol dolgozó, senki nem OnlyFans-ezhet.
5: Nektek volt olyan tanárotok, akivel ilyen szuper laza volt a kapcsolat középiskolában?
4: Nekem mindenkivel laza volt, nekik nem volt laza velem. Tehát, hogy... Én nagyon lazában voltam velük, ők kevésbé értékelték ezt a lazaságot, ők próbáltak feszesek maradni. Én nekem, igen, voltak fiatal tanárjaink.
5: Nekünk ezek a legjobb pedagógusok voltak, és a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot. És egyébként, és át is tudták adni a tudásanyagot, szóval szerintem ez a fajta távolságtartás, amit sok tanár meg diák gyakorol, nyilván, mert kötelező, azért, hogyha ez egy picit fellazul, akkor azért az oldja a hangulatot, és könnyebben adod át az ismeretanyagot is. Én ezért ennyire nem vagyok ilyen tekintetben vaskalapos, de az, hogy valaki fent legyen az OnlyFans-en, szerintem ez egy olyan határ, amit nem lenne szabad átlépni.
4: Nálunk például azt mondom, hogy tegezőben vannak mindenhol, de még gimiben is. Tanárokkal, gyerekek, tanárok, igen, végig mindenki tegeződik.
5: Tényleg?
4: Hát persze, milyen fáradt, ostoba. Ilyen
6: nincs
4: nehéz dolog ez a
6: gyerekek.
4: Nem a magázódás adja meg. Nem attól tiszteled. Azt kivívod, felnézel rá, átadsz valamit, úgy tanítasz, olyan vagy, olyan a jellemed. Azt nem a magázódás fogja megadni, hanem a tanár-gyerek kommunikációja, kapcsolata, habitusa és kémiája, ami működik, vagy nem. Egy tegező tanár is kivívhat tiszteletet, és egy magázó tanárt is vehet semmibe, ha egyszerűen nem tudom, ez nem jó, vagy nem érti a gyerekek nyelvét. Nálunk tegeződés van. Én például azt nagyon szeretem. Nálatok magázódás?
5: Igen. Nincsen tegeződés, nem.
4: Tehát nincs ez a kicsit lazább, kötetlenebb stílus.
5: De van, magázban is lehet kötetlen a stílus.
4: Hát az már ad egy ilyen kicsi merevséget, nem?
5: Hát azért van egy aláfölé rendelt viszony, tehát azért azt tartsuk meg szerintem. De
6: az a magázódástól van, nem attól van, attól van, hogy te tanár vagy, én meg diák.
5: Valamilyen szinten azért a magázódás hoz egyfajta két lépés távolságot.
4: Igen. Szerintem az, abban van egy ilyen távolságtartás, igen. A hónajszagú szandálos menzás Marika néni sem lehet fent, kérdezi valaki, nem? Tehát az van, annyira bekeményített az iskola, hogy miután bocsánatot kértek, hogy visszavonták mindenkitől. Tehát ha az iskolában dolgozol, akkor nem mehetsz OnlyFans-re. Pedig már kicsit az volt, hogy jó az irány, nem? Elindult valami. Elindult valami lazulás, de hát a szülők ezt megfúrták, úgyhogy ez nem lesz, igen. Ha az én tanáraim is pörögtek volna az OnlyFans-en, az elég érdekes lett volna. Margit néni tarolt volna azzal a bajusszal, amit én most 40 évesen is megirigyelek. Hát nekünk azért tényleg még nagyon más tanáraink voltak. magázódva, idősebb generáció, fú, nagyon, hát, nagyon
6: volt azért, nagyon rábrándoztál így is.
4: Nekem is volt egy-két fiatal tanárom, egyetemről kijött, biológia tanár, angol tanár, a gimiben ők tök fiatalok voltak.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

reggelvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
4: Július 30, augusztus 1,
5: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega, és még sokan mások.
4: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
5: Második kecskeméti Summerfest.
4: Jegyek oneticket.hu.
6: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
7: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
8: Ahol!

elképzelem, ahogy Matt LeBlanc ma reggel felébred, kiül a teraszára egy gőzölgő kávéval, és amikor a szomszédja átnyúl egy szelet szülinapi tortáért, Matt ránéz azzal a tipikus Joey-féle tekintettel, és csak ennyit mond. Joey nem adak ajánljából. Igen, a jó barátok sztárja ma 59 éves. Boldog születésnapot kívánunk neki, és minden ünnepeltnek. Július 25-e van. Ne felejtjétek el megköszönteni Jakab és Kristóf nevű ismerőseiteket sem. Boldog névnapot kívánunk nekik. Joey-val ellentétben mi itt a Rádió 1 Gong stúdiójában nem vagyunk irigyek. Kormos Zsolt köszönti Kecskemétet, Nagykőröst, Csongrádot és a világ bármely pontjáról a neten hozzánk csatlakozókat. A szombat délelőtt még ropogósan friss, és mi rögtön az első órában kiosztunk két napi jegyet a második kecskeméti Summerfestre. Tudjátok a receptet? Ha a délelőtti pörgés közben fülön csípitek az óra kijelölt slágerét, nem kell titokban tartani, azonnal pötyögjétek be a nyerni szeretnék üzenetet, és küldjétek el SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A jó hír, hogy ezen a hétvégén minden órában egy páros belépő talál gazdára. A menetrend a következő, az óra vége előtt tárcsázunk, és ha megvan a dal előadójának neve is a felvétel címe, tiétek a belépők. Mindeközben a netpercekben kiderítjük, hogyan leplezi le a telefonunk a csaló hívásokat, és a friss, ropogós sporthírek sem maradnak el. Induljon a hétvége egy igazi, ütős, mai slágerrel. Következik Teddy Swims és a Lose Control.

0: A Netpercek támogatója, a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 van. A délelőtti kávé mellé érkezik egy rendkívül hasznos digitális védőháló a Netpercekben. A csalók ma már gyerekjátéknak tekintik, hogy átverjék a kijelzőt. De érkezik az ellenméreg. Képzeljétek el, hogy a telefon csörög, és a képernyőn az áll, anya vagy a bank. A valóságban viszont egy csaló ül a vonal túlsó végén, aki egy számítógépes trükkel átírta a saját számát a kijelzőn. Sőt, a mesterséges intelligenciával még az ismerős hangját is képes utánozni. A Google új rendszere viszont most egy titkos digitális jelszóval, egyfajta láthatatlan kézfogással ellenőrzi a hívást. Ha a két készülék visszajelzi egymásnak, hogy valóban az hív, akinek a neve a kijelzőn van, a telefon zöld utat ad. Ha viszont valami gyanús, azonnal figyelmeztetés jelenik meg. A védelem Android rendszereken fokozatosan válik elérhetővé, ám a legfontosabb szabály továbbra is érvényes. Banki jelszót vagy kódot soha, de soha senkinek nem szabad megadni a telefonban. Ha gyanús a hívás, le kell tenni a telefont, és vissza kell hívni a hivatalos számot. A Rádió egy gong Netperceit hallottátok? A digitális biztonság után már is nyílnak a játékvonalak. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Jegyezzétek meg a most következő előadó nevét és a felvétel címét. Mindössze ennyit fogok kérdezni. És ha megvan, tiétek lehet a mai nap első páros belépője a második Kecskeméti Summer Festre. Ezen a hétvégén egyébként minden órában egy páros belépő talál gazdára. Nem sokára jövünk az időjárással, és rövidesen megérkeznek a legfrissebb sporthírek is.
2: Most következik az a dal, melyet ír.

0: Fél 11 előtt 5 perccel lássuk, mit ígérnek az időjósok a hétvégére és a jövő hét kezdetére. Ma alapvetően sok napsütésre lehet számítani, de helyenként gomoly és fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Számottevő csapadék nem várható. A tegnapihoz képest veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. A hőmérők egyelőre 22 fokot mutatnak, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek később keletre is áttolódnak. Élénk, erős lesz a déli szél, a legmelegebb órákban 31 fokra van kilátás, de a csapadékkal jelentősen visszaeshet a hőmérséklet. A napsütés mellett pedig érdemes figyelni az UV-sugárzásra, amely a déli órákban nagyon erős lesz, így a bőrvédelme kiemelten fontos. Óvatosan a napozással, nem sokára hozzuk a legfrissebb sporthíreket, a folytatásban pedig itt van Ray Dalton és a Do It Again.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

11:05. Már is rákanyarodunk a legfrissebb sporthírekre a Rádió 1 gongon. Hatalmas nevek és komoly helyi büszkeségek a mai étlapon. Óriási foci szenzáció. Augusztus 8-án szombaton Budapestre látogat a Real Madrid. A világ legsikeresebb klubja a Ferencvárossal csap össze felkészülési mérkőzésen a Groupama Arénában. Mindeközben tegnap este elrajtolt az NB1 új szezonja is. A nyitó meccsen a Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1-re győzte le az Újpestet. Egy nagyszerű hír a kecskeméti nevelésű Szalai Gáborról. A Ferencvárostól távozó ballábas hátvéd Portugáliában a Madeira szigetén található élvonalbeli Maritimo csapatához igazolt. Sok sikert kívánunk neki! A tengeren túlról is érkezett egy bomba siker. LeBron James a Philadelphia 76ers csapatában folytatja pályafutását, miután két idényre szóló szerződést kötött a háromszoros NBA bajnok együttessel. Végül egy kihagyhatatlan hazai meccs mára a magyar fiú ifjúsági kézilabda válogatott délután 16:15-től Szlovéniával játssza a felkészülési torna döntőjét itt Kecskeméten a Messzi István sportcsarnokban. Menjetek és szurkoljatok a srácoknak! A sportélmények után pedig nem sokára jövünk az utak híreivel. És ha valaki még nem töltötte ki a lottó szelvényt, Lotto és Lukala, már is mondja a számokat. Következik a Lottery.

0: 3:41 van, rákanyarodunk a megye útjaira. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében, a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométernél hívjavítás miatt a leállósávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. Szintén az M5-ösön, a főváros felé vezető oldalon, Kunszállás térségében a belső elválasztó sávban vágják a sövényt. A 102-es kilométertől mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. A munkálatok egyébként délután 17:30-ig tartanak majd. És ha éppen dugóban ültök valahol, egy érdekesség következik várakozás közben. A világ leghosszabb egyenes útszakasza Szaúd-Arábiában található, a 10-es autópályán 240 kilométeren át egyetlen kanyar sincs. Nálunk a kanyarok bőven feladják a leckét, vezessetek óvatosan, és nem sokára jövünk első nyertes hallgatónkkal. Tudjátok, ezen a hétvégén minden órában egy páros belépőt lehet nyerni a Kecskeméti Summerfestre. A folytatásban Kamráddal megyünk tovább, egy ölelés mindenkinek jól esik, és ha ez így van, akkor már is indul a Hug Yourself.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Haló, Gábor vagyok.
1: Rádió Egong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Gábor.
0: Szia.
1: Az óra slágerét kerestük, gondolom megtaláltad, ezért jelentkeztél, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Nagyon remélem, hogy jól mondom. Valamárti, úristen.
1: Úristen, tiéd a két belépő a Kecskeméti Summerfestre. Van-e tervetek már a hétvégére? Kirándulást, strandolás, grillezés, bármi?
0: Hát most éppen dolgozom még egy 2-3 óra hosszát, és akkor utána fagyizás, illetve hát holnap pihenés.
1: Holnap pihenés. Mikor mész szabadságra?
0: Augusztus elején, 3-ától 9-ig így van.
1: Aha, és beterveztetek valami nagyobb utazást, külföldi utat, vagy itthon utaztok?
0: Nem, belföld. Aha. A Kosvár környéke, a Dombó, hát így a Dombság.
1: Oké.
0: Okay. Nem túl Dombság.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kellemes kikapcsolódást kívánok, jó szórakozást a Summerfesthez, és jó pihenést a hétvégére. Az első páros belépő gazdára talált, de bőven jut még a mai napra. 11 óra után jön a következő kör, és a második pár. Napi jegy. Rövidesen kinyitjuk a hétvégi programajánlót. Jönnek a legszínesebb tippek. Rövid reklám, és a hírek után pedig érkezik Kashmir és a Vibe.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óra slágerét. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Szkítákkor a Cifrapalotában összefogás a kecskeméti piacok jövőjéért. Megszűnik januártól a nyomtatványkitöltő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A szkítákorát mutatja be a kecskeméti Cifrapalota új tárlata. A Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Krisztus előtti 8.-4. századból származó

0: sok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híres.hu. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
0: Túrára invitálják a kerékpárok szerelmeseit Baján. Szeptember 5-én rendezik a Tour de Baját. A programra családokat, baráti társaságokat, amatőr bringásokat egyaránt várnak. 4 táv közül választhatnak a résztvevők. A legrövidebb 10,4, a leghosszabb csak nem 164 kilométeres. A részletek elérhetők az esemény honlapján. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déliesre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is lágermely.

Itt a Rádió 1 gong. Tudjátok, mi a szombat délelőtt igazi csúcspontja? Amikor a piacon vagy a szupermarket parkolójában állsz három teli szatyorral, a hónod alatt egy tálca tojással. Próbálod a kocsi kulcsot kihalászni a zsebedből, és közben arra gondolsz, na, most kéne még egy kéz. Nyugalom, tedd a szatyrot a csomagtartóba, és vegyél egy mély levegőt. 11 óra múlt 10 perccel. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntöm a piacoló, parkoló és úton lévő hallgatókat Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, na meg az interneten a radio1gong.hu oldalon velünk tartókat. A tempóból továbbra sem veszünk vissza. Ebben az órában újabb páros napi jegy várja a gazdáját a második kecskeméti Summerfestre. Ha otthon, mondjuk takarítás vagy edzés közben megszólal az óraslágere, jegyezd meg az előadó nevét és a felvétel címét, utána pedig csak egy gyors mozdulat a telefonon. Küldd el a nyerni szeretnék üzenetet a 0620 9414 020-as számra, és ha szerencséd van, nem sokára hívunk a belépőkért. Rövidesen villantunk egy-két kihagyhatatlan hétvégi tippet a programajánlóban, addig pedig igazi mai slágerek sorjáznak, megállás nélkül. Ha egy kis varázslatra vágysz, itt van Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 4:11 után 5 perccel a Rádió egy gong hétvégi program ajánlóját halljátok. Virágba borul Kecskemét főtere. Ma folytatódik a virágos nap kertészeti bemutatókkal, gyermekprogramokkal és kézműves vásárral. A helytörténet kedvelőit délután 4 órára várja a Kecskeméti Helytörténeti Klub a Katona József könyvtárban, ahol Falusi Norbert tart előadást a főtér funkció változásairól. Kecskeméten a Kenterben az év természetfotósa vándorkiállítást tekinthető meg, a Katona József könyvtárban pedig délután 2 és 3 óra között VR készülékkel Horvátország nevezetességei fedezhetők fel. Délután 3-kor a szokásos Túl az Operencián foglalkozás várja a kisgyermekes családokat. Ha pedig valaki falunapra vágyik, Tiszaalpáron Dancs Anna Mari és Vastag Tamás lép színpadra. Bugacon a Szent István Parkban egész napos mulatság várja a látogatókat, este 7:30-kor a Balkán Fanatik koncertjével. A színes kínálat mellé pedig a Summerfest párosnapi jegye is járhat. Figyelem, következik az óra slágere. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha megcsörrent nálad a telefon, a most következő előadó nevét és a felvétel címét fogom kérdezni. Addig viszont nem sokára jövünk a legfrissebb időjárás jelentéssel.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu

0: Itt a Rádió egy gong, 10:30 múlt egy perccel. Nézzük meg közelebbről, hogyan alakul az időjárás a következő napokban. Ma a sok napsütés mellett komoly felhők jelenhetnek meg. Csapadék nem várható, a hőmérők odakint egyelőre 23 fokot mutatnak, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap napközben felhősödés kezdődik. Délutántól záporok, zivatarok érkezhetnek. A csúcsérték 31 fok lesz. Hétfőn többszöri zápor és élénk északnyugati szél mellett 27 fokos maximumokra készülhetünk. És egy meteorológiai érdekesség a hőség mellé. Tudtátok, hogy a sivatagokban a homokvihar idején akár olyan erős elektromos töltés is felhalmozódhat, hogy apró, látható szikrák pattannak a homokszemek között. Szerencsére nálunk csak az igazi mai slágerek szikráznak. Nem sokára jövök az útinfókkal, a folytatásban pedig itt van Alex Kenji és a Bambole.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.

0: Rádió egy gong legfrissebb hírei következnek egyenesen az utakról. Az 5-ös főúton Kecskemétbel területén, a 44-esen Kunszentmártonnál, az 52-esen Fülöp szállásnál, az 54-esen Jakab szállásnál és az 541-esen Kecskemét határában félpályás lezárások lassítják a haladást. És ha éppen úton vagytok, egy újabb érdekesség az utazáshoz. A világ legrégebbi, ma is működő alagútja Norvégiában található, és több mint 150 éve használják. Vezessetek óvatosan, nem sokára jön az órazáró játék. A folytatásban pedig Ray Dalton igazi mai slágerét indítjuk. Következik a Blood Runnin.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Szia, Hajni vagyok.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Hajni.
0: Szia.
1: Ha elmondod nekem, melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe, tiéd a két napi jegy a második kecskeméti Summerfestre.
0: Örülnék neki, a halott pénzt volt a dobban.
1: Ennek a válasznak pedig én örülök, már is tiéd a két belépő, tudod-e, hogy kik fognak fellépni azon a napon? Ez egy csütörtöki napra szóló páros belépő.
0: Sajnos nem tudom.
1: A többieknek azért elmondom, Curtis, Kowalski meg a Vega, Dr. Bérest és még sokan mások. Kellemes kikapcsolódást kívánok neked.
0: Jaj, nagyon szépen köszönöm, örülök neki nagyon, köszönöm szépen.
1: Gazdára talált tehát a második páros jegy. A következő órában indul a Daily Mix, ahol kinyitjuk a gasztro kihívások ajtaját egy elképesztő ötlettel. És persze pörgetjük tovább a játékot a harmadik páros napi jegyért. Rövid reklám és a hírek után Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere érkezik. A Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár!
2: A Rádió egy gongon.
1: Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére,
2: ha megtalálod az óraslágerét.
1: Nyerő nyár!
2: A Rádió egy gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezmény kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Július 30. augusztus 1.
8: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
7: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
8: Második kecskeméti Summerfest.
7: Jegyek oneticket.hu.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
10: Kecskemét, Napsugár utca 2.
9: Veszelsz ki autóbontó.
11: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban. Animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Már várják a műveket a Biennálére, új eszközök a szülészeten. Keressünk menedéket, ha kint ér a vihar. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. A műveket több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra palotában várják az anyagokat, de emellett több városban is lehetőség van a beadásra. Műfai és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az Országos Kortárs Képző és Iparművészeti Kiállítást szeptember 19-én

0: fel. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány UV intézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
0: A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déli esre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Tudjátok, mi a szombati ebédkészítés igazi művészete? Amikor a konyhában már minden serpenyőben serceg valami, a tészta víz épp ki akar futni. Te meg próbálsz úgy tenni a család előtt, mintha teljesen ura lennél a helyzetnek, miközben a homlokodról törölgeted a verejtéket. Nyugalom, a jó ebédhez nem szuperképességek kellenek, csak egy jó adag humor, meg a kedvenc zenéid. Elmúlt 12 óra a harangszó elült, elstartol a mai Daily Mix. Kormos Zsolt vagyok, jó étvágyat és kitartást kívánok minden konyhába, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az online streamen csatlakozóknak is. És hogy a tálalás még édesebb legyen, ebben az órában újabb párosnapi jegyet dobunk ki a második Kecskeméti Summer Festre. Ha a gőzölgő húsleves felett elcsípitek az óraslágerét, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0620 9414 020-as számra, és az óra végén, ha szerencséd van, megcsörren a telefonod. Hamarosan jön egy elképesztő konyhai teszt arról, hogyan csapja be az orrunkat a nyers krumpli, meg az alma, és az ebédet igazi mai slágerekkel kísérjük. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Fast Boy és a Good Life.

0: Folytatódik a Rádió 1 Gong déli mixe, a szombati ebéd mellé hozzuk a legfrissebb gasztro kihívást. Gondoltátok volna, hogy az ízlelésünk 90%-át valójában nem a nyelvünk, hanem az orrunk végzi. A világ gasztro bloggereit most egy pofon egyszerű, de megdöbbentő vakkóstolási kihívást tartja lázban. A kísérlet lényege, fogj egy nyers krumplit, egy almát és egy vörös hagymát. Vágj belőlük teljesen egyforma kockákat, majd fogd be az orrodat, hunyd be a szemed és kóstold meg őket egymás után. Az eredmény hihetetlen, mivel az orrod lezárásával kizárod az aromákat, és mindhárom növény textúrája, édeskés, roppanós jellege teljesen hasonló, becsukott szemmel az agyad képtelen megkülönböztetni a nyers krumplit az almától, vagy a hagymától. Csak akkor csap le az igazi íz, amikor elengeded az orrodat, és az aromák feljutnak a garatba. Próbáljátok ki otthon a családdal az ebédnél, garantált a nevetés. A konyhai trükkök után pedig ne felejtjétek elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet. A 0629-414-020-as számra. Következik az óra slágere, a játékvonalak pedig már is nyitva vannak a páros Summerfest napi jegyért. Ezen a hétvégén minden órában ez a nyereményünk. Ha sietsz, még jut belőle neked is. Nem sokára jövök az időjárással, és rövidesen hozzuk a legfrissebb híreket az utakról. Addig is várom az üzeneteket.
1: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély új hétvégi játékunk nyereményére. Nyerő nyár! A Rádió 1 Gongon!

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Az ebéd utáni siesta mellé jöhet a hétvégi időjárás jelentés. Ma továbbra is bőséges napsütés és 28 fok várható. Holnap napközben felhősödés kezdődik, délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki a 31 fokos melegben. Hétfőn többfelé várható csapadék és élénk szél 27 fokos csúcsértékkel. És egy újabb meglepő tény az időjárásról. Egy pillanatra visszatérünk a télhez. Tudtátok, hogy a világ leghosszabb hószállingózása Japánban történt, ahol egyetlen téli szezonban több mint 19 méter vastag hóréteg hullott a hegyekben. Nálunk egyelőre, szerencsére a nyári napsütésé a főszerep. Nem sokára jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig Lady Gagával pörgetjük tovább a Daily Mix

0: Sok zene, kevés szöveg. Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. Egy gyors pillantást vetünk a városi és környékbeli útviszonyokra. Kecskeméten az 5-ös főút belterületi szakaszain, a 44-esen Kunszentmártonnál, az 52-esen Fülöpszállásnál, az 54-esen Jakabszállásnál és az 55-ösön Mélykútnál félpályás lezárások lassítják a közlekedést. Az M5-ösön Örkény és Ócsa között belső sávlezárás van érvényben. És egy különleges tény az utazáshoz, Franciaországban létezik egy olyan tengeri út, amelyet a dagály naponta kétszer teljesen elönt, így csak néhány órán át lehet rajta autóval átkelni. Vezessetek óvatosan, mindjárt jön az órazáró játék, és egy igazi mai sláger, Miles Smith és a Stargazing.
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

0: Szia!
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok. Szia, Kati!
0: Szia, Zsolt!
1: Figyelmesen hallgattad műsorunkat, szerintem megtaláltad az óraslágerét. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe? Ilyen egyszerű a kérdés.
0: Tóth Abigail, Sugar Daddy.
1: Tiéd a két belépő a Summer Fest csütörtöki napjára. Lesz-e valaki a kedvencek közül, akit meg tudsz majd nézni ezen a napon? Mit gondolsz?
0: Ez a szerintem. Köszönöm szépen. Nem tudom.
1: Curtis!
0: Annyira meglepett ez az egész. Mit gondoltad, mit te tudok?
1: Szuper, nem baj. Ez volt a cél. Egy kis meglepetést szerettünk volna szerezni, de van még egy kérdésem. Volt-e a héten valami apró sikered, olyan, amit esetleg más nem venne észre, de neked jól esett?
0: Igen.
1: És elmondod nekünk?
0: Nem.
1: Jó, nem baj, maradjon titok, tiéd a két belépő. Kellemes kikapcsolódást kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia, szia, szia.
0: Nagyon szépen köszönöm, szia.
1: Néhány percen belül indul a Daily Mix második felvonása. A harmadik páros jegy is gazdára talált, de rövidesen jön a következő forduló. Kinyitjuk majd az életmód tanácsok tárházát egy friss, mindennapi praktikával, és pörgetjük tovább a játékot. A következő órát Ed Sheeran és az Azizam Indi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óra slágerét. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
6: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Jövő héten is várják a véradókat. Megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium. Idén is lesz félegyházi napok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A jövő héten is szerveznek kihelyezett véradásokat Bács-Kiskunban. Hétfőn Kalocsán, kedden Szankon, Kiskun félegyházán és Baján nyújthatják karjukat az önkéntesek. A hét folyamán még Homokmégy, Öregcsertő és Jánoshalma településeken is lehet véradásra jelentkezni. Pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpont

0: elemében bővítik tudásukat. Fiatal kóruskarnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téli Kodálypontnál. Másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a híres.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Idén is lesz félegyházi napok, augusztus 19-e és 22-e között ismét számos programmal, köztük koncertekkel és közösségi élményekkel készülnek a szervezők. A négy napos rendezvény keretében az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményeket is megtartják. Lesz például arató felvonulás, ünnepi szentmise, és megszentelik az új kenyeret is. A Diákfest keretében városi kalandtúrát és pódiumbeszélgetéseket is tartanak. A gyerekbirodalomban pedig lehet majd íjászkodni, kézműveskedni, lovagolni is. Esténként ismert előadók koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról. A részletek elérhetők Kiskun Félegyháza közösségi oldalán. A napsütés ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déli esre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád és mindenki a környéken kellemes délutáni rádiózást kívánok. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Eljött az ebéd utáni pihenés ideje. Dőljetek hátra és élvezzétek a délután ringató ritmusait a Rádió egy gonggal. A stúdióban a hangulat továbbra is forró, hiszen ebben az órában is gazdára vár egy páros napi jegy a második kecskeméti Summer Festre. Ha pihenés közben felismeritek az óra slágerét, küldjétek majd el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. Ha tudjátok az előadó nevét és a felvétel címét, tiétek a belépő. Nem sokára érkezik majd a legfrissebb életmód tanácsadás egy igazán praktikus nyári ötlettel. Érdemes lesz tehát velünk tartani. Következik Szigalá és a Riptide.

rádió egygongot halljátok, benne a Daily Mix, az ebéd utáni siesta mellé következik a legfrissebb életmód praktika. Nyáron mindenki pihenni vágyik, mégis folyamatosan a kijelzőket nyomkodjuk. Mutatunk már is egy pofon egyszerű módszert a feltöltődésre. A modern pszichológia és életmód kutatások szerint a folyamatos értesítések miatt az agyunk képtelen a valódi pihenésre. A szakértők által javasolt mikroméregtelenítés nem azt jelenti, hogy el kell dobni a telefont egész hétvégére, hanem a szabályos értesítésmentes ablakok bevezetését. Ha naponta mindössze 2 órára, például a szombat délutáni pihenés idejére lenémítjátok a közösségi alkalmazások értesítéseit, a stressz hormon szintje bizonyíthatóan 30%-kal csökken. Az agy végre átkapcsol pihenő üzemmódba, és a körülöttünk lévő pillanatokra tudunk koncentrálni. Próbáljátok ki ma délután. De addig ne, amíg el nem külditek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A most következő előadó neve és a dal címe egy páros belépőt ér a második Kecskeméti Summerfestre.

0: Az időjárás előrejelzés a Daily Mix közepette is fontos. Ma 28 fokos kellemes meleg várható napsütéssel. Holnap 31 fokot mutatnak majd a hőmérők, de délutántól záporok, zivatarok törhetik meg a hőséget. Hétfőn többfelé csapadékra is élénk szélre van kilátás, 27 fokos csúcsértékkel. És egy újabb érdekesség az égboltról. Tudtátok, hogy a szivárvány valójában egy teljes kör alakú fényjelenség. A föld felszínről a horizont miatt csak egy félkört látunk belőle, de egy repülőgép ablakából nézve tökéletes, zárt kört formáz. Akár hiszitek, akár nem, én már kétszer is láttam szivárványt repülőről. Állítólag ez nagy szerencsét jelent. Nem sokára jövök az útinfóval, a folytatásban pedig itt van David Guetta és az I Don't Wanna Wait.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu

0: Time.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Ez a Daily Mix Rádió egy gongon frissítjük a közúti információkat. Az M5-ösön Örkény, Ócsa és Lajos Mizse térségében sávlezárások lassítják a forgalmat. Kecskemét belterületén az 5-ös főúton, Kunszentmártonnál a 44-esen és Fülöpszállásnál az 52-esen félpályás korlátozások vannak érvényben. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között szintén félpályás lezárásra kell számítani. És egy érdekesség a közlekedés világából. A világ leghosszabb közúti hídja Tájföldön található, és több mint 54 kilométeren át ível a víz felett. Ezek voltak az útinformációk, a Daily Mix már is pörög tovább, vezessetek óvatosan, és nem sokára jövünk az órazáró játék. Jason Derulo igazi mai slágere következik, az In My Head.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: minden délben.
1: Két órán keresztül.
0: Csak igazi mai slágerek.
1: Mixben. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Halló, tessék!
1: Rádió egy gong! Kormos Zsolt vagyok, és Milánt keresem.
0: Most nem tudom adni.
1: Nem baj! Elfogadom tőled is a választ.
0: Én a anyukája vagyok. A válasz az a halott pénz, szétszeretlek én.
1: Milán és te is nyertetek egy páros belépőt a Kecskeméti Summerfestre. Melyik őtök fog elmenni, vagy mind a ketten mentek? Hiszen páros belépő.
0: Én biztos.
1: Te biztos? Milán meg majd hívjon. Nyerjen magának valamikor máskor. Holnap is lehet egyébként nyerni két belépőt minden órában, úgyhogy a holnapi napot is ajánlom figyelmetekbe, hogyha többen szeretnétek esetleg menni. Kipihented-e már a heti fáradalmakat? Sikerült-e kipihenni?
0: Hát, még nem teljesen.
1: Még nem teljesen, és ha most például kapnál egy órát, amit csak magadra fordíthatsz, mit kezdenél vele?
0: Hát egy kis delelést.
1: Egy jó kis siesta, nincs is annál jobb. Irigylem a spanyolokat, náluk ez bevett szokás. Oké, köszönöm szépen a türelmet és a választ.
0: Nagyon köszönöm.
1: A mai Daily Mix ezzel véget ér. A következő órában indul a Mozaik Vizi Zalánnal. Szó lesz többek között arról, hogy indul a szezon a KTL számára. Mik lesznek a célok, és hogy áll a széktói stadion fedése? Utána pedig egy újabb érdekes kérdésre kapunk választ. Mit tesz a KEFAG az erdők életben tartásáért a klímaváltozás kapcsán? Játékkal 3 óra után várlak legközelebb benneteket. A Mozaik óráját Taylor Swift és a The Fate of Ophelia indítja.

0: Nyerőnyár a Rádió Egy Gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
0: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
10: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió Egy Gong legfrissebb hírei.
12: Szkítákkora a cifrapalotában, összefogás a kecskeméti piacok jövőjéért. Megszűnik januártól a nyomtatványkitöltő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A szkítákkorát mutatja be a kecskeméti cifrapalota új tárlata. A Bács-Kiskun és Jász-Nagykunszolnok vármegye Krisztus előtti 8.-4. századból származó, gazdag régészeti leletanyagából állították össze a kiállítást. A kiállításon fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és a szkíták temetkezési szokásait bemutató leletek is láthatók. Köztük számos olyan műtárgy is, amely most első alkalommal szerepel múzeumi kiállításon. A tárlatot gazdagon illusztrált rekonstrukciós rajzok, tárgyrekonstrukciók és interaktív elemek egészítik ki. Október 11-ig látogatható a kiállítás. A kecskemétiek véleményére is kíváncsiak a városi piacok jövőjével kapcsolatban. A nemrég alakult piacfejlesztési munkacsoport új koncepciót készít elő, amelynek célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híres.hu. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
13: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
12: Túrára invitálják a kerékpárok szerelmeseit Baján. Szeptember 5-én rendezik a Tour de Baját. A programra családokat, baráti társaságokat, amatőr bringásokat egyaránt várnak. 4 táv közül választhatnak a résztvevők. A legrövidebb 10,4, a leghosszabb csak nem 164 kilométeres. A részletek elérhetők az esemény honlapján. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben

És rövidesen kiderül, hogy hogyan is áll a Széktói stadion fedése, aki esetleg arra járt, az láthatta, hogy a munkálatokkal nagyon-nagyon jól haladnak. Ma megkezdődik a szezon egyébként a csapat számára, a KTE Ajkán lép pályára az NB2-ben, szóval a következő szezon céljairól és a stadionfejlesztésről fogunk majd beszélgetni Dr. Filu Sándor ügyvezetővel rövidesen, emellett pedig a klímaváltozás is szóba kerül majd méghozzá a KEFAG kapcsán. Vajon mit tesznek azért, hogy a környékbeli, Kecskemét környékbeli erdők ne pusztuljanak ki? Kiderül, hogyha velünk tartotok.

0: Itt van már velünk a stúdióban dr. Filu Sandor, a KTE ügyvezetője. Üdvözöllek, szia!
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást.
0: És a kecskeméti labdarúgó csapat ezen a napon, július 25-én 19 órától megkezdi a szereplését az NB2-ben. Ajkán lép pályára a csapat, szurkolunk a kecskemétieknek, hogy jól induljon itt az NB2. Erről is fogunk beszélgetni, a célokról, a mögöttünk hagyott pár hétről, ami a csapatot illeti, és ami a stadiont illeti, mert hogy jövő héten viszont már hazai pályán fog a második fordulóban pályára lépni a Kecskemét, és bizony egy megújult Széktói stadion várja majd a lilákat, egy megyei derbin ráadásul, úgyhogy ezek lesznek a témáink. Kezdjük akkor így az aktualitással, ugye ezen a napon kezdi majd meg a szereplését a kecskeméti csapat az NB2-ben. Hogy alakult

0: itt a nyári szezon, mennyire volt nehéz úgymond felkészíteni az együttest itt a következő idényre, így szakmai szempontból?
1: Igen, nagy változások történtek a csapattáján is, amit láthattak a szurkolóink. Sok új játékos került a keretbe, tehát mondhatni, hogy úgymond kicserélődött a csapat, de természetesen maradtak régiek is. Egy új öltöző alakult ki ezáltal. Én bízom benne, hogy ez az öltöző is olyan sikeres lesz, mint az előző években volt. Én most így a nyári felkészülés alatt azt tapasztalom, hogy lekopogom, hogy úgy gondolom, hogy beváltak az igazolásaink. Természetesen ez majd a bajnokságba mutatkozik majd meg, de most az első tapasztalat az, hogy mindenki sikeréhes, motivált játékosok érkeztek, úgyhogy bízom benne, hogy ez a bajnoki mérkőzéseken is meg fog mutatkozni, ez az egység, ami most az edzéseken, az öltözőbe kialakult, úgyhogy én is várom már a rajtot, Ajkára utazunk, Ajkával mindig is szoros mérkőzéseket játszottunk, tehát úgymond kemény első mérkőzésre számítok, de mondhatnám, minden mérkőzés kemény ebbe az osztályba, úgyhogy én is nagy várakozással készülök a mérkőzésre. Úgyhogy nekem pozitív a tapasztalatom. Én úgy gondolom, hogy azt a munkát, amit a szakmai stáb beletervezett ebbe a 6 vagy 8 hetes felkészülés, mert ugye voltak otthoni feladatok is a nyári szünetben. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenki elvégezte. Szerencsére komoly sérülésünk sincsen. A Beke Petinek van még egy kisebb sérülése, de úgy néz ki, hogy ő is rendbe jön, úgyhogy bízom benne, hogy egységes csapatunk lesz, és természetesen minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni.
0: Samár Beke Péter, az ő játékjogát immáron hivatalosan is megvásárolta a Kecskemét, tehát nem kölcsönben fog szerepelni a KTL-nél. Nagyjából 10 játékos érkezett rajta kívül is, ahogyan említetted, egy új öltöző alakult ki, de azt jól érzékelhetjük, hogy a filozófia az nem változott, tehát továbbra is fiatal vagy sikeréhes, feltörekvő játékosok érkeznek ide Kecskemétre, akiket akár fel is lehet építeni, ugye láttunk már példát, és ezekből válogatott játékosok kerekedtek ki.
1: Igen, jól látod, tehát a filozófiánk, elképzelésünk nem változott, ehhez nem mondom, hogy ragaszkodunk, de úgymond az élet ezt hozta meg, ezt indítottuk el annó, hogy igen, olyan játékosokat hozunk, akik fiatalok, motiváltak, és tudják, hogy a KTL-ből tovább lehet lépni, ugye erre csomó példát tudnánk hozni, úgyhogy úgymond ilyen szempontból jó hírneve van a csapatnak, bizonyítottak a játékosok, természetesen pályán, mert mindig a pályán kell a játékosnak bizonyítani, de úgy gondolom, hogy a szakmai stáb, illetve a vezetőség bizonyította az elmúlt években, hogy úgymond jó a kiválasztási rendszer, hogy sok játékost fel tudtunk építeni, úgyhogy ez a filozófia marad. Természetesen a másik oldala nyilván mindig a pénzkérdés, nem mi vagyunk ugye a leggazdagabb klubok egyike, úgyhogy ez mindig is az volt, hogy olyan játékosokat hozzunk, akik valahol pályafutásuk megrekedt, vagy majd most indul, és akkor ezeket fölépítve, tovább értékesítve, vagy tovább lépve, természetesen ha játékos túllép a KTS szintjén, akkor mi azt örömmel engedjük tovább, mert ez jó a klubnak is, jó a játékosnak is, tehát mindig ez volt a szemlélet, illetve a egy játékos értékesítésből nyilván a klub szeretne profitálni a hosszú távú fenntarthatóság miatt. Nekünk erre figyelni kell, hogy fenntartható klubmodellt tudjunk építeni, úgyhogy ezért sem volt egy-egy kivétellel, hogy úgymond érett, bevált NB1-es játékosokat igazoljunk, mert az a keretösszeg ugye nem is áll rendelkezésre, meg nem is ez volt a filozófiánk.
0: nem csak a játékos keret, hanem a stadion is nagy változásokon ment keresztül. Erről is fogunk beszélgetni, de csak a zenét követően.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk dr. Filu Sándor, a kecskeméti labdarúgó csapat ügyvezetője, a KTM megkezdi a szereplését az NB2-ben. Július 25-én, tehát a mai napon 19 órától majd Ajkán lép pályára a Kecskemét, jövő héten pedig már az első hazai mérkőzésre is sor kerül, az imáron megújult Széktói stadionban. Erről fogunk rövidesen beszélgetni, de még itt az elmúlt hetek értékelésénél mekkora sikernek elkönyvelhető az, hogy az NB1-es kiesést követően egy nagyon stabil, a feljutásért szinte végig harcban lévő csapatot sikerült összetartani, mert itt az elmúlt években láthattunk már arra példát, hogy egy kiesés annyira megrekeszt gazdaságilag egy klubot, teljesen más a költségvetést igényel egy NB1 vagy egy NB2, hogy akár onnan évek munkája kell ahhoz, hogy visszajusson egy bizonyos szintre az adott csapat. Ez Kecskeméten nem így történt.
2: Igen, nem így történt. Mindig hosszú távra próbálunk tervezni, természetesen mind gazdaságilag, meg mind játékos politikában. Ezért is sikerült úgymond a kiesés után úgymond talpon maradnunk, mert volt egy stabil keretünk hosszú távú szerződésekkel, illetve a gazdasági hátteret is úgy alakítottuk ki, hogy amennyiben erre sor kerül, akkor tudunk egy stabil élcsapatot indítani az NB2-be. Tehát sokszor a játékos eladások az azért fontos, pont emiatt, hogy a klub stabil lábakon álljon, hogy tudjunk előre tervezni. Muszáj is, mert ugye hosszú távú szerződésekre úgymond nekünk kell a biztosíték, hogy a 1-2-3 éves szerződéseket ugye a harmadik évben is ki tudjuk fizetni. Tehát fontos szempont volt, hogy egy biztos alapokon lévő klub legyen. Ez volt az alap, és természetesen a maga játékos politika is úgy lett kialakítva, hogy egy élcsapatot tudjunk. Természetesen mindenki, a szurkolók többsége természetesen egyből egy feljutást várta, de én a harmadik helyet is sikerként könyvelem el, amiket elmondtál, hogy csomó példa van, hogy nem hogy élcsapat, hanem volt, aki kiesett, illetve a kiesés ellen küzdött egy magasabb osztályból való visszalépés után. Úgyhogy én ezt sikerként könyvelem el, meg ugye azt is kell ilyenkor nézni, hogy kik voltak az ellenfelek, akikkel nekünk a feljutásért kellett küzdeni. Ugye múlt, illetve a gazdasági háttereket ugye velünk össze se lehet hasonlítani, mondhatnám, egy lapon sem lehet említeni. Ilyen szempontból mindenképp sikerként kell elkönyvelni a bronzérmet. Ugye az elmúlt éveket megnézzük, hogy mennyi érmet hozott össze a csapat. Ez mindenképpen pozitív és büszkeséggel tölt el. Úgyhogy ennek fényében, erre az alapra építve próbáltuk ezt a felkészülést is úgy elindítani, hogy ebbe a szezonban is élcsapat tudjunk lenni. Amit mondtam is, hogy meccsről meccsre fogunk készülni, minden mérkőzést természetesen meg szeretnénk nyerni, és akkor majd látjuk a végén, úgymond, hogy ez mire lesz elég, de bízom benne, hogy élcsapatként tudunk majd akár egy pár hónap múlva is beszélgetni.
1: Akkor mondhatjuk, hogy ez a célkitűzés, tehát azt most így ne jelentsük ki, vagy nem lehet kijelenteni, vagy nem jelentettétek ki, hogy a feljutás a cél, hanem lépésről lépésre, meccsről meccsre, és a végén legyen ott megint a Kecskemét távolon belül.
2: Pontosan, tehát meccsről meccsre gondolkozunk. Természetesen mindenki győzni szeretne, mi is, de ez a cél, hogy lépésről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre haladjunk. Szokták mondani, hogy nagyon előre néz, akkor az első kis kavicsba megbotlik, úgyhogy mérkőzésről mérkőzésre fogunk készülni. Természetesen, hogy élcsapatot szeretnénk, de van még mellettünk másik 15 csapat, aki szintén minden mérkőzést szeretne megnyerni, úgyhogy nem lesz egyszerű, ezért kell mindig hétről hétre készülni, így is fogunk tenni, úgyhogy te bízom benne, hogy a végén is ott leszünk az élbolyba.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
3: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
4: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok, fiatalos csapat vagytok.

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Dr. Filu Sándor, a KTE ügyvezetője, a kecskeméti labdarúgó csapat megkezdi az MB2-t, és térjünk rá arra a témára, hogy az átalakult Széktori stadion várja majd a második fordulóban a KTE együttesét hazai pályán, mert hogy az első mérkőzést Ajkán játssza a Kecskemét szombaton 19 órától július 25-én, utána viszont megyei derbivel lehet ezt az, hát mondhatjuk, hogy felújított stadiont felavatni, hiszen a Tiszakécske lesz majd a második fordulóban az ellenfél. Hogy alakult itt az elmúlt hetekben, hónapokban az építkezés, elkészül-e a stadion úgymond időben, vagy már készen van, szóval mit tudhatunk ezzel kapcsolatban?
2: Mondhatná, inkább úgy mondjuk, hogy részben felújított stadion, mert ugye ezt többször is elmondtam, hogy a Kecskeméti stadion egy közel 60 éves stadionról beszélünk. Nálunk itt Kecskeméten ugye sajnos nem valósult meg a komoly stadion rekonstrukciós program. Ebből valamilyen oknál fogva a város mindig kimaradt sajnos. Pedig a klub is mindent megtett, minden olyan ajtón bekopogtattunk, ahol vártuk volna pozitív elbírálást, mindenen pályáztunk, amit csak lehet, mindenhova kérelmet adtunk be. Sajnos nekünk így lépésről lépésre adatik meg, hogy alakítsuk a stadionunkat, tauforrásból, illetve nagy részt önrészből is, mint városi önrész, illetve klub is tett bele a klub saját forrásába a stadion felújítási egységekbe. Úgyhogy most pedig oda jutottunk, ugye, hogy a városi napos oldalt, ahogy a szurkolók ismerik, tudunk rá teljes hosszába fedést tenni, illetve a büféket, illetve a mosdókat tudjuk kialakítani ezen a lelátó szakaszon, illetve új hangtechnika is készül erre a lelátóra, mert ugye ez is hátrány volt, hogy a fő lelátó részen volt kiépítve ugye a hangtechnika, amivel mérkőzés előtt közben ugye szünetekbe tudjuk szórakoztatni ugye a szurkolókat, illetve információval ellátni. Ez is ki lesz építve az új lelátó részen, úgyhogy mondhatni, hogy az a lelátó úgymond most már mondhatni, hogy komfortos lesz minden szempontból. Sajnos, de hát ezt el is mondtam, hogy még az első mérkőzésre nem tudjuk még átadni azt a lelátó szakaszt. Ugye vannak folyamatok, engedélyezési folyamatok, illetve még tart még a beruházás. Ugye augusztus vége volt a legkésőbbi időpont, vagy úgy van meghatározva a kivitelező részéről, de bízunk benne, hogy már a második, legrosszabb esetben a harmadik hazai mérkőzésen már mindenképpen ott szeretnénk, hogy ott legyenek a szurkolóink, tehát mi is azon vagyunk, természetesen a kivitelező is, hogy minél hamarabb át tudjuk adni, de van több hatósági eljárás is, amin ugye végig kell majd menni, hogy birtokba tudják venni a szurkolók. Utána ugye az a lelátó rész lesz úgymond a fő lelátó rész, ahogy a honlapon is kitettük ugye a jegyárakat, illetve a bérletértékesítési folyamat ugye arra a lelátóra fog szólni. Amíg az a lelátót nem tudjuk átadni a szurkolóknak, addig a strand felőli, úszoda felőli, úgymond főlelátó rész lesz nyitva a hazai szurkolók részére, és ahogy átadtuk az új lelátó részt, akkor onnantól már csak arra a lelátó részre tudnak majd menni a hazai szurkolók.
1: A felújított, vagy hát részben felújított, mondhatjuk, stadion, tehát akkor fele lesz szavatva a Tiszakécske ellen, de majd, amikor oda kerülnek a szurkolók, ez majd képlékeny, mikor a második vagy harmadik mérkőzésre, ahogyan ez elhangzott, ezeket az információkat, ami még nem tudott, akkor ezt folyamatosan majd közül a klub, gondolom.
2: Természetesen folyamatosan tájékoztatjuk a szurkolókat, úgyhogy bízom benne. Hát napról napra folyik a munka, de vannak olyan munkaelemek, ami nem tudunk gyorsítani, meg ahogy mondtam, a használatba vételi engedélyt is meg kell majd szerezni, ahogy ahogy a végleges munkafolyamat lezárul, de bízom benne, meg tehát azon vagyunk mindenképpen, hogy minél hamarabb át tudjuk adni a szurkolóknak ezt az új felújított lelátó részt, úgyhogy bízom benne, hogy minél többen fognak majd jönni, buzdítani a csapatot.
1: Hány büfé, hány mosdó lett ott kialakítva, vagy lesz kialakítva itt a napos oldalon?
2: Ez is most még folyamatban van, két új büfé kerül majd kialakításra, természetesen lelátó mögött női, férfi mosdók megfelelő számba, ami az előírás szerint elő van írva az infrastruktúra szabályzatba, az ki lesz alakítva, úgyhogy reméljük, hogy ezáltal már a büfé előtti sorok is csökkenni fognak, illetve úgy alakítjuk ki ezt a két büfét, hogy ne maradjon le senki a mérkőzésről, tehát a büfésorbálás közben is tudja majd nézni a mérkőzést. Ez a terv, úgyhogy bízom benne, hogy ezáltal komfortos lesz a szurkolóknak mindenképpen az új lelátó rész.
1: És még egy kérdés, hogy milyen forrásból valósul ez meg, ez a beruházás?
2: Ez nagyságrendileg, ahogy mondtuk is, ez egy bruttó 700 millió forintos beruházás. Ennek a 70%-át TAO forrásból finanszírozzuk. Ezt ugye a környékbeli város, illetve a környékbeli cégek támogatásával tudtuk megszerezni, és 30% önrészt kellett biztosítani, amit a város biztosított. Így áll össze a keretösszeg. Bízom benne, minél hamarabb át tudjuk adni a lelátót.
1: Nagyon sok sikert kívánunk a beruházás hátralévő részére is, természetesen a munkásoknak, illetve a csapatnak is szurkolunk, hogy minél jobb eredményt érjen el a Kecskemét a következő idényben.
2: Köszönjük szépen, és köszönöm a meghívást!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban a KEFA Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezetője dr. Andrési Dániel. Üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szervusztok, én is köszöntelek benneteket.
1: És arra fogunk beszélgetni, hogy a KEFA ZRT és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei közös terepbejárás keretében megvizsgálták nemrégiben a klímaváltozás által érintett homokhátsági erdők jövőjét, valamint azokat a lehetséges tájhasználati és természetvédelmi megoldásokat, amelyek hozzájárulhatnak a térség hosszú távú ökológiai stabilitásához. Nagyon fontos téma, a klímaváltozás az napjainkat, mindennapjainkat érinti, egyre többet beszélgetünk róla, azért már hosszú ideje óta, de azért a cselekvés is elindult már, de hogy mi történt ezen a terepbejáráson, azt kérdezzem meg.
2: Lényegében már a tavalyi évben felvettük a kapcsolatot a Hunren ökológusaival, tehát az Ökológiai Kutatóintézet ökológusaival. Itt ugye egy közös együttműködés lenne a cél, egy Horizon programon szeretnénk indulni egy nemzetközi pályázaton, hol többek között a szukcessziós folyamatokat, illetve a klímaváltozás hatásait vennénk figyelembe, tehát hogy vizsgálódnánk összefüggő fenyőerdőkben, illetve ezt követően olyan fenyőerdőkben, ami a klímaváltozás negatívan befolyásolt, ezáltal felnyíló erdővé minősült, illetve olyan területeken, ahol már erdőt nem tudunk létrehozni a klímaváltozás negatív hatásai miatt. Gyakorlatilag ezen a terepi bejáráson jó volt, hogy megbeszélhettük egymás között, hogy mi erdés szemlélettel hogy gondolkodunk, illetve ők ökológus szemlélettel hogyan gondolkodnak. Itt fontos kiemelni, hogy nyilván ők a mi szakmánkba nincsenek belátással, illetve mi nem látjuk az ő szakmájukat, hogy ki hogyan gondolkodik, és ez egy nagyon jó közös párbeszéd alakult ki, hogy mit, hogyan lehetne, esetleg hogyan lehetne jogszabálymódosításokat, hiszen mi elsősorban jogszabályok alapján dolgozunk az erdőben.
1: Mi az, ami sikerült ebből a párbeszédből megvalósításra juttatni, vagy mit sikerült ebből kihozni, vagy mi lesz ennek a jövője?
2: Hát úgy gondolom, hogyha nyerni fog ez a Horizon program, nem titok, hogy már tavalyi év folyamán is benyújtottuk, akkor egy közös gyümölcsöző együttműködésbe bízunk, és hát bízunk benne, hogy ki fog derülni, hogy mi az az érdemes tájhasználat itt a Kiskunságban, azokon a részeken, ahol az erdők pusztulásnak indultak. Csak önmagamat tudom ismételni a klímaváltozás hatásai miatt, hogy mit tudunk a legmegfelelőbben alkalmazni, esetleg valami felnyíló erdőt, egy fáslegelőt, tehát hogy ami egyfelől a homokot is megköti, de ugyanakkor a klímára is pozitív hatással van.
1: Vannak tehát erdők, amelyek a klímaváltozás hatásai miatt, tehát pusztulásnak indultak. Ettől kicsit részletesebben, hogyha belemegyünk, hogyan is érinti a klímaváltozás, vagy hogyan jutunk el odáig, hogy az erdők már pusztulásnak indulnak, szóval a klímaváltozás Kecskemét térségét, itt akár Kecskemétet és a homokhátság erdejeit.
2: Én alföldi származású vagyok, Ásotthalomról származom, és aki közlekedik az 55-ös főúton Szeged és Baja között, vagy akár bármelyik főúton itt a Kiskunságban, homokhátságon, az láthatja, hogy pusztulásnak indultak a fenyőerdők. Lényegében a 2022-es aszály volt az első, ami jelentősen csökkentette a vitalitásukat ezeknek az erdőknek, utána pedig 2024-ben, illetve 25-ben is egy nagyon aszályos időjárás volt itt az Alföldön. Ugye a klímaváltozás gyakorlatilag abban tükröződik, hogy klimatikus szélsőségek alakulnak ki, tehát erre kiváló példa itt az elmúlt napokban, hetekben tapasztalt kiugró a magas hőhullám, illetve ugye megdőlt a magyarországi hőmérsékleti rekord 42 fokkal. Várhatóan a jövőben egyre több ilyen szélsőség lesz. Sajnos ugye az erdőállományoknak a vitalitása olyan szinten legyengült ezekben az aszályos években, hogy pusztulásnak indultak, tehát mindenki láthatja, hogy vörösödnek a fenyőtők, hullanak le a fenyőtők, és ezek idős erdőknél figyelhetőek meg. Tehát, hogy aszály miatt legyengült az egészségi állapotok, utána pedig gomba kórokozók, illetve egyéb károsítók jelentek meg, tehát azért van az, hogy tömegesen pusztulnak ezek az erdők, több ezer hektáros területeken is itt az elmúlt évek aszályainak köszönhetően.
1: hogy mi lehet a megoldás, hamarosan azért arra rátérünk, de akkor kijelenthető, hogy nem csak a jövőben, hanem már a jelenünkben is a klímaváltozás az nagyon komolyan, mert nem csak fenyeget, hanem hogy itt is van. Tehát a klímaváltozásról, a globális felmelegedésről mindig úgy beszélgetünk, hogy majd egyszer valakinek valamit azért nagyon változtatnia kell az életben, hogy ez ne legyen végzetes, de azért azt kijelenthetjük, hogy ez már bizony itt van. És
2: szerintem mindenki a saját bőrén tapasztalhatja, tehát ugye említettem a klimatikus szélsőségek, amiket ugye megfigyelhetünk itt a klímaváltozás kapcsán, tehát elég csak belegondolni itt a hőségnapok számának emelkedésébe, akkor ugye olyan zivatarok jelennek meg, hogy 40-50-60 akár 100 mm csapadék is lehullik néhány órán belül, tehát ezek azok a szélsőségek, és utána hónapokig még nincsen csapadék semmilyen, tehát ezek azok a klimatikus szélsőségek, amit hozzájárulnak a klímaváltozáshoz, és például itt az alföldi kiskunsági régiót eléggé negatívan befolyásolják.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket a zenét követően. Még egy kicsit fejtegetjük ezt a témát.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk dr. Andrési Dániel, a KEFAG erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezetője, és arról beszélgetünk, hogy nemrégiben egy közös terepbejáráson vettetek részt a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakembereivel, és a klímaváltozás által érintett homokhátsági erdők jövőjét és a lehetséges megoldásokat vizsgáltátok meg. Ugye arról beszéltünk, hogy a klímaváltozás az már itt van, mindenki a saját bőrén tapasztalhatja ezt, ahogyan az erdők is sajnos megtapasztalják ezt, és nagyon sok Kecskemét térségi erdő az már pusztulásnak indult. Milyen megoldások javíthatnak a helyzetem?
1: Tehát alapvetően ugye úgy gondolkodunk, hogy tehát az erdő fogalmának egy jelentős problematikája van. Tehát az Európai Unióban teljesen másképp értelmezik az erdő fogalmát egy mediterrán régióban, meg egy skandináv régióban. A klímaváltozás hatására a magyarországi erdők az inkább a mediterrán erdőkhöz fognak hasonlítani, tehát ebbe az irányba kell elmozdulni. Gyakorlatilag a fászáróval való borítás az mindenképpen fontos, csak kérdés, hogy ezek erdők lesznek, vagy mondjuk esetlegesen cserjések. A fás vegetáció mindenképpen valahogy meg kell segítenünk. Nem feltétlenül célunk az, hogy zárt erdőket hozzunk létre. Itt ugye elsődleges cél a homoknak a megkötése itt a Kiskunságban. Tehát lehet az éppen egy felnyíló erdő, egy fás legelő, tehát ahol valamilyen szintű fás borítottság van, illetve tehát a szállópor csökkentése is egy ilyen célunk tulajdonképpen itt a fásítások elvégzésével kapcsolatban. És ezekkel a beavatkozásokkal bízunk abban, hogy a hőszeg csökkentését vagy csökkenését fogjuk tudni elérni a jövőben.
0: Ugye arról is volt szó, hogy a térség hosszú távú ökológiai stabilitásához szeretne hozzájárulni a KEFAG és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont ezzel az együttműködéssel. Mennyire mondhatjuk most ki azt, hogy ökológiailag stabil még, vagy már nem stabil itt a térségünk?
1: Hát gyakorlatilag elég lesújtóan fogok fogalmazni, ökológiai mélyponton vagyunk itt a homokhátsági erdők tekintetében. Tehát az első és legfontosabb dolog a vízgazdálkodás helyreállítása, a vízpótlás. Ugye itt erre tervezési, illetve előkészítési munkálatok már folynak, illetve nagyon fontos tényező a megfelelő talajborítottság biztosítása, tehát az adott termőhelynek megfelelő szukcessziós folyamat, tehát hogy a legmagasabb szintű növényi társulás jelenjen meg, legyen az egy cserjés, legyen az egy erdő, tehát hogy ezeket biztosítsuk. És ebbe próbálunk mi ugye minél jobban együttműködni, együtt dolgozni, hogy ezeket kutassuk, illetve hát gyakorlatilag most már a KEFAG ZRT elkezdte fölvenni a kapcsolatokat a vagyonkezelt területén lévő vízügyi igazgatóságokkal is, és megnézzük, hogy hol van lehetőségünk vízutánpótlást végezni saját erdőterületeinken.
0: Hogy lehet a vízutánpótlást elérni? Tehát nem esik az eső, nincs víz, mégis szükségünk van a vízre. Itt mik a megoldások?
1: Kiskunfélegyháza és Kecskemét környékén lényegében vannak olyan termálvízzel fűthető fólia, illetve üvegházak, amikből a kikerülő vizet visszasajtolják csatornákban, és hát vannak olyan csatornák, amik a mi kezelt erdeink mellett vagy találhatóak meg, és ezeken a területeken szeretnénk ezeket elvégezni, illetve hát vannak olyan területek is, ahol a tisztított szennyvíz kerül visszavezetésre ezekbe a csatornákba, és sajnos nagyon kevés ilyen terület van itt a homokhátságon, de ezeket szeretnénk megragadni, ezeket a területeket, és akkor itt egy vízutánpótlási kísérleteket bevezetni a jövőben.
0: Ugye a homokhátságról és Kecskemét környékéről van elsősorban szó, de hogyha belépünk Kecskeméten belülre, azért azt láthatjuk, hogy itt van az Arborétum, a Szabadidőközpont, egyre több zöld felülettel, területtel találkozhatunk, a Csalánosi parkerdőben nemrég egy komoly fejlesztést is végrehajtott a KEFAG ZRT. Ilyen szempontból, ha csak Kecskemétre összpontosítunk, azért itt jobb a helyzet, mint általánosan a homokhátságon?
1: Érdekes kérdés. Alapvetően ugye itt van egy csukásér, amin keresztül a Tiszába vezetik le a vizet, tehát van egy csukáséri csatorna. Alapvetően itt se sokkal jobb a helyzet egyébként, mint a Kiskunság többi részén. Talán vannak a klímaváltozás által jobban sújtott területek, tehát ezt mondjuk Kunfehértó, Kéleshalom, Császártöltés, tehát arra részre tenném, ahol gyakorlatilag ilyen csatornák se nagyon vannak, illetve hát ez nem teljesen így van, mert Császártöltésen a Dunavölgyi főcsatorna megtalálható, de Kéleshalom is környékén nem nagyon. Ugye Kunfehértón is a tó az lényegében kiszáradt, tehát Kecskemét sincs sokkal jobb helyzetben, mint a többi község itt a Homokhátságon, vagy a Kiskunságban.
0: De egyelőre itt az itteni erdők, vagy hát mondjuk a Csalánsi Park erdőről beszélhetünk, de mondjuk a fák, az arborétum, tehát ott azért pusztulást még nem láthatunk, nem tapasztalatunk.
1: Olyan nagy mértékűt nem, mint a Homokhátság termőhelyileg gyengébb területein. Nyilván itt is megfigyelhetőek szárodások, pusztulások, illetve hát, hogyha az idei év se lesz csapadék szempontjából jobb, akkor várhatóan legyengül az immunrendszer ezeknek a fáknak, és sajnos további pusztulások várhatóak ezen a területen is.
0: Szakemberként mit tudna javasolni az állampolgároknak, mit tudnak tenni itt a klímaváltozás negatív hatásainak kezelésére? Gondolok itt például a faültetésre, de így erdészeti szempontból mondani.
1: Itt több szempontból közelíteném meg, tehát ugye az egyik ugye az a csapadékvíznek a megfelelő gyűjtése lenne talán, amit tudnék javasolni, a helyben történő szikkasztása, fás szigetek létrehozása. Sok esetben ugye nagyon divatos lett a térkő használata, ezt valami zöld felülettel lenne célszerű pótolni, hiszen ugye ez is egy hőszigetet képez lényegében, hogyha nagyon sok a betonozott térkövezet rész egy udvaron belül, tehát az célszerű valami zöld, tehát fűvel, fával, cserjével beültetni, bevetni, illetve ezen kívül ugye mindenképpen fontos ugye jelenleg is országos tűzgyújtási tilalom van, hogy az emberek, gyakorlatilag a turisták betartsák ezeket, illetve körültekintően járjanak el, amennyiben túráznak, illetve mindig utána nézzenek, hogy akkor jelenleg van-e tűzgyújtási tilalom, illetve tudom javasolni, hogy az arborétumban rendszeresen vannak, illetve a Csalánosi parkerdében önkéntes munkára lehetőségek. Itt ennek keretén belül a fákat lehet locsolni. Faültetés volt például a tavaszi időszakban a Csalánosi parkerdőben, és hát ezekkel a beavatkozásokkal próbáljuk lényegében biztosítani, hogy Kecskemét városa elviselhetőbb legyen a klímaváltozás szempontjából.
0: Nagyon sok sikert kívánok a jövőben is ez a fontos munkához, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt a klímaváltozással kapcsolatban, illetve ezzel az együttműködéssel kapcsolatban minden fontos információt megtudhattunk.
1: Köszönöm szépen!
0: Dr. Andrési Dánielt, a KEFAG osztályvezetőjét hallottátok, tehát az elmúlt percekben a klímaváltozás egy nagyon súlyos téma, és erről bizonyára lesz még szó. Itt a magazin műsorunkban is, illetve hát bárhová megyünk, azért ez most napirenden van, sajnos. De hogy magazin műsorunkban mi lesz holnap napirenden, többek között az, hogy hogyan lehet egyensúlyba tenni a nyaralást, illetve a munkát, hiszen nyáron nyilván mindannyian szeretnénk kikapcsolódni, holnap például ez is, tehát téma lesz a Mozaik című magazin műsorunkban, amellyel jelentkezem majd ugyanígy 14 és 15 óra között vasárnap is. Mára viszont ennyi volt a Mozaik. Tartsatok velünk a folytatásban is, én viszont búcsúzom. Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
2: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
6: Kecskemét, Napsugár utca 2.
5: Veszelsz ki autóbontó.
7: Július 30, augusztus 1.
8: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
7: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
8: Második kecskeméti Summerfest.
7: Jegyek oneticket.hu.
9: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Már várják a műveket a Biennálére, új eszközök a szülészeten, keressünk menedéket, ha kint ér a vihar. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Már várják a műveket a Kecskeméti Katona József Múzeum következő biennáléjára. A műveket több helyen és időpontban lehet beadni, július 15-e és augusztus 2-a között. Kecskeméten a Cifra palotában várják az anyagokat, de emellett több városban is lehetőség van a beadásra. Műfai és technikai megkötések nélkül a 18 év feletti képző és iparművészek jelentkezhetnek. Minden alkotó egy alkotást vagy sorozatot adhat be. A teljes pályázati felhívás a múzeum honlapján érhető el. Az Országos Kortárs Képző és Iparművészeti Kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra palotában. Új segédmonitorok segítik a munkát a Bács-Kiskun vármegyei Oktatókórház szülészet nőgyógyászati osztályának ultrahang diagnosztikai laboratóriumában. A kórház tájékoztatása szerint a nagy felbontású kijelzőknek köszönhetően a várandós édesanyák a vizsgálat teljes ideje alatt valós időben követhetik az ultrahangképet. A fejlesztés nem csak élményt jelent a családoknak, hanem segíti azt is, hogy a szülők jobban értsék a vizsgálat menetét és az orvosok által látottakat. A kórház szerint az új eszközök a tájékoztatást és a közös döntéshozatalt is támogatják, ha további kivizsgálás szükségessége merül fel. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, intézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
11: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
10: A napsütés ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Veszít erejéből a szél, a legmelegebb órákban 26-29 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék továbbra sem lesz. A déli esre forduló szél átmenetileg élénk lehet, tovább melegszik a levegő, 30-31 fok lesz itt Kecskeméten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

Légy résen, el ne mulaszd a zenét, mely a páros belépőt jelentheti a nyár legmenőbb nyári fesztiváljára. Nyerő nyár, a Rádió 1 gongon.

Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád és mindenki a környéken. Szép délutánt mindenkinek! 15 óra múlt, visszatértünk a mozaik után, és rákanyarodunk a délutáni menetünkre. Kormos Zsolt vagyok, ez a Rádió Egy Gong, és a játék nem áll meg. Ebben az órában is egy páros napi jegy várja leendő tulajdonosát a második kecskeméti Summerfestre. Ha megtaláljátok ebben az órában a kijelölt,

dalt, azonnal küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, az előadó nevét és a felvétel címét kell megmondanod, és már tiéd is a belépő. Nem sokára érkezik a programajánló, készítsétek a jegyzettömböt. Addig viszont a legdögösebb ritmusokkal pörgetjük fel a délutánt. Igazi mai sláger következik. Lady Gaga ismét varázsol. Csiribú, csiribá, itt az

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma folytatódnak a Virágos Nap programjai Kecskemét főterén. A Kecskeméti Helytörténeti Klub július havi találkozóját ma délután 4 órakor tartja a Katona József könyvtárban, amelyen Falusi Norbert történész tart előadást Kecskemét főterének funkcióváltozásairól. Tisza Alpáron ma van a Falunap, este fellép Dancs Anna Mari és Vastag Tamás. Bugacon is most, azaz pontosabban ma tartják a Falunapot. A helyszín a bugaci Szent István Park, ahol egész nap színes programokkal, zenével, játékokkal és közösségi élményekkel várják a látogatókat. Este 7:30-kor a Balkán Fanatik zenekarad koncertet. A nagyszerű programok mellé pedig küldjétek el a Nyerni szeretnék üzenetet, hiszen következik a várva várt óraslágere. A 0620-9414-020-as számon várom az üzeneteket. Az előadó nevéért és a felvétel címéért cserébe egy páros Summerfest belépőt tudunk

A Rádió egy gong utolsó előtti részletes hétvégi időjárás jelentése következik. Ma továbbra is napos, kellemes 28 fokos idő várható. Holnap 31 fokig melegszik a levegő, de délutántól záporok, zivatarok érkezhetnek. Hétfőn többfelé várható csapadék és élénk szél 27 fokos csúcsértékkel. Egy újabb meglepő tény a természetből. Tudtátok, hogy a sivatagi növények magjai akár évtizedekig is képesek a föld alatt aludni, és egyetlen nyári zápor hatására órák alatt csírázásnak indulnak. A folyadékra viszont nektek is szükségetek van. Igyatok sokat, én pedig nem sokára hozom a legfrissebb útinformációkat. A folytatásban Metzger Viki következik. Ez a Let You Let Me Go.

0: Ez a Rádió egy gong, Kecskeméten Nagykőrösön, Csongrádon. Jönnek a legfrissebb útinformációk. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon viszont sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és a 87-es kilométer között, de már csak a leálló sávot kerítették el. Szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. És egy autós érdekesség. A világ legelső forgalmi dugóját 1901-ben jegyezték fel New Yorkban, amikor még mindössze pár ezer autó gurult az utcákon. Vezessetek óvatosan, nem sokára játékkal zárjuk az órát. A folytatásban pedig itt van Eva Max és a Sweet But Psycho.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.

0: tessék.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Lászlót Pervus keresem.
0: Zsolt.
1: Szia, az Úras Lágerét kerestük. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Hát a Van Hello, Apu Vedd Meg.
1: Így van, tökéletes a válasz, ezzel nyertél két belépőt a Kecskeméti Summer Fest csütörtöki napjára. Kellemes kikapcsolódást kívánok neked.
0: Köszönöm szépen, Zsolt.
1: Melyik volt a hét legfurcsább pillanata?
0: Hát például ez is, de ezen kívül volt azért furcsább is. Képzeld el, hogy nyert a kedves feleségem a reklám nélkül a Platniba egy hetes menüt. Ez volt a legfurcsább a hétfő reggel.
1: Ez igencsak jó hír. Legalábbis nekem
0: jó
1: annak
0: hír
1: tűnik.
0: Volt, nekem is annak tűnt.
1: Hát akkor egy hétig nem kell főzni. Melegben egyébként az nem is árt. Én kellemes kikapcsolódást kívánok neked.
0: Én
1: a
0: Summer
1: Festre.
0: Köszönöm
1: arra szépen.
0: Végét, nagyon köszönöm szépen.
1: Hölgyeim és uraim, a játék az utolsó órában sem áll meg. 16 óra után még egy utolsó páros napi jegyet kisorsolunk a Summer Festre. Ráadásul kaptok egy zseniális szombatesti filmajánlót, nem beszélve az óra elejé igazi mai slágerről. Rövid reklám és a hírek után érkezik Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óraslágerét. Nyerő nyár a Rádió egy gongon. A második Kecskeméti Summer Fest támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
6: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Jövő héten is várják a véradókat, megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium, idén is lesz félegyházi napok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A jövő héten is szerveznek kihelyezett véradásokat Bács-Kiskunban. Hétfőn Kalocsán, kedden Szankon, Kiskun félegyházán és Baján nyújthatják karjukat az önkéntesek. A hét folyamán még Homokmégy, Öregcsertő és Jánoshalma településeken is lehet véradásra jelentkezni. Pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Szükséges a tajkártya, a személyi igazolvány és a lakcímkártya is. Megkezdődött Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium. A Kodály Intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhely munkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórus karnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodálypontnál. Másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja hírös.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Idén is lesz félegyházi napok. Augusztus 19-e és 22-e között ismét számos programmal, köztük koncertekkel és közösségi élményekkel készülnek a szervezők. A négy napos rendezvény keretében az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményeket is megtartják. Lesz például aratófelvonulás, ünnepi szentmise, és megszentelik az új kenyeret is. A Diákfest keretében városi kalandtúrát és pódiumbeszélgetéseket is tartanak. A gyerekbirodalomban pedig lehet majd íjászkodni, kézműveskedni, lovagolni is. Esténként ismert előadók koncertjei gondoskodnak a jó hangulatról. A részletek elérhető Kiskunfélegyházak közösségi oldalán. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elvétve kisebb esők, futózáporok előfordulhatnak, de térségünkben számottevő csapadék továbbra sem valószínű.

0: break my heart.
1: Hello Kecskemét, Nagy Körös, Csongrád és mindenki a környéken. Kormos Zsolt vagyok, 16 óra múlt 10 perccel elérkeztünk szombati menetünk utolsó felvonásához. Még egy utolsó esélyetek van ma a nyerő nyárban. Ebben az órában kisorsoljuk a mai utolsó páros napi jegyet a második Kecskeméti Summerfestre. Ha sikerül megtalálni az óra slágerét, jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számára. Hamarosan érkezik a szombatesti filmajánló, addig az izgalmakat igazi mai slágerekkel fokozzuk, megállás nélkül. Lady Gaga következik, és a

itt a Rádió egy gong, 4:05 után 3 perccel a szombatesti mozizáshoz az év legforróbb filmajánlóját hozzuk. Ha egy igazi lélegzetelállító és monumentális kalandra vágytok, most érdemes hegyezni a fületeket, mert egy gigantikus mestermű érkezett. Christopher Nolan ismét megcsinálta. A látványos filmek nagymestere vászonra vitte Homérosz klasszikusát, az Odüsszeiát. A főszerepben a zseniális Matt Damon látható, aki elképesztő drámaisággal alakítja a trójai háborúból hazatérni próbáló, meggyötört Odüsszeuszt. A negatív hős szerepében pedig Robert Pattinson brillírozik, akit a kritikusok szerint egyszerűen imádni lehet a gonoszságáért. A film stábja a varázslatos görög szigeteken, Korfu és Itaka érintetlen öbleiben forgatott, IMAX kamerákkal. Így a látványvilág és a tengeri csaták sodrása konkrétan leszedi a fejeteket. Ha ma este egy kőkemény, látványos és fordulatokban gazdag mozi élményre vágytok, Nolant és az Odüsszeiát választani kötelező. Jó mozizást estére, a filmajánló után pedig következik az óra slágere. Ez az utolsó lehetőségetek arra, hogy megnyerjétek óra nyereményünket, egy páros belépőt a második Kecskeméti Summerfestre. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, SMS-ben vagy Viberen, csak a most következő előadó nevét és a felvétel címét kell

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom, mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió egy Gong a mai utolsó hétvégi időjárás jelentéssel. 28 fokos nyári időben indul a szombat éjszaka, hajnalra 16 fokig hűl a levegő. Holnap 31 fokos melegre készülhettek, de késő délutántól záporok, zivatarok hűsíthetik a levegőt. Hétfőn többfelé várható csapadék és élénk északnyugati szél 27 fokos csúccsal. És egy utolsó érdekesség. Tudtátok, hogy a Földön minden egyes másodpercben körülbelül 100 villám csap le a felszínre. Egyelőre szerencsére nálunk nyugodt az égbolt. Jöhet egy igazi mai sláger, Meghan Trainor és az All About the Bass.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gongon az utolsó közúti összefoglalóval jelentkezünk. Az M5-ösön Örkény, Ócsa és Lajos Mizse térségében a sávlezárások még mindig érvényben vannak. Kecskemét belterületén az 5-ös főúton, Kunszentmártonnál a 44-esen, Fülöpszállásnál az 52-esen és Mélykútnál az 55-ösön félpályás korlátozások lassítják a haladást. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Nem sokára hívom utolsó játékosunkat, a folytatásban pedig itt van Switch Disco és a Sleep Tonight.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy gong.

0: Once I was 7 years old.
1: Hello, tessék.
2: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Anitát keresem.
1: Szia, én vagyok, Anita.
2: Szia, Anita. Szerintem essünk túl a formaságokon. Az óraslágerét kerestük, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
1: Rúzsa Magdi az előadó és Nyári Zápor a felvétel címe.
2: Tökéletes. Ez a válasz 2 belépőt ért a Kecskeméti Summer Fest csütörtöki napjára. Gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: És lenne még egy kérdésem. Mi volt a hét felfedezése? Számodra találtál-e valami újat, egy új helyet, ételt, zenét vagy appot?
1: Húha.
2: Vagy egy új virágot ültettél esetleg a kertben?
1: Folyamatosan, igen, kint vagyok a kertben. Hát most nem ültettem éppen virágot, inkább a veteményest próbáltam rendbe tenni.
2: Kertészként nyugodtan, nem zavarok tovább, további szép délután kívánok.
1: Dehogy zavart. Nagyon aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm, Zsolti.
2: És ezzel, barátaim, a rádiózásban a szombati közös menetünk lezárult. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok Kecskeméttől Csongrádig, meg az online streamen. Szép estét kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Érkezik Kuki, hogy bedurrantsa az éjszakát. Továbbra is igazi mai slágerek szólnak, megállás nélkül. Velem legközelebb holnap 10 órától találkozhattok, és minden órában nyerhettek páros napi jegyet a második Kecskeméti Summer Festre. Addig is, sziasztok! We

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A rádió egy gongon. Most könnyen eljuthatsz másodmagaddal többek között Curtis, vagy éppen a Kowalski meg a Vega koncertjére, ha megtalálod az óra slágerét. Nyerő nyár! A rádió egy gongon. A második kecskeméti Summerfest támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Sziasztok, sportarcok!
7: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
8: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
9: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
8: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
10: Mentsük meg a barátainkat!
8: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
11: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
8: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
12: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
14: Kecskemét, Napsugár utca 2.
13: Beszélsz ki autóbontó.
15: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád. Legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A műsor támogatója a Burger King.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és természetesen az első órában mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Milyen jó lesz, nem? Before Party Show Summer Edition. Anya Proton érkezik, Topic és Breaking Me. Ez egy Ugel remix. Én ezzel kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást. Before Party Show Summer Edition elkezdődött itt a Rádió 1-en. Gyerünk, hangra maximálisan!

Ismeritek ezt a zenét? Nem? Akkor most tessék figyelni, mert ez lesz az egyik nagy sláger itt Magyarországon. Még egyszer mondom ki ő, a francia DJ Üzsel, Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en. Állap kukikám, hadd szóljon!

0: Working on a Dream.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
4: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
5: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
6: Navi.
5: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
6: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
5: egyébként,
6: gulyás.
5: Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici úrka, kis halászlé. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
7: Navraforgó olajban.
5: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsinálod, és meg is vagy.
7: Navancslé.
5: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
6: Igen,
5: persze,
6: igen,
5: ők fizetnek.
6: Fizet.
5: Igen. Navi palacsintázója. Navi Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
6: Kifújtuk az orrát.
5: Pincérünk, Navracsics Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, pedig az is nagyon jó, mert az is az
7: és
5: nagyon szeretik.
7: Eztek egy kis rablóhúst.
5: Jó, hamis gulyás rablóhús.
6: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
7: Egy jó navokádó saláta.
5: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
6: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
7: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
5: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
6: Igen, ha jöttök, másra.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: Egy! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Nektek, Before Party Show Summer Edition. Hol mondtam, egy pár másodperccel ezelőtt érkezik Empire of the Sun, és a szám címe Walking on a Dream. Ez egy blondis remix, és szerintem nagyon sikerült. Szóval, még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást 19 óraig. Mi vagyunk újra a legnagyobb klub itt Magyarországon.

0: Rádió egy csak igazi, ma is legyen megy. Before Party Show, Summer Edition, nem sokára folytatok. Bizony, mixelek tovább nektek az igazi ma is legereket, egy kis tünet után. Iszok egy vizet, Rádió egy fizet. És kivel találkozunk? Azt is elmondom, érkezik a marasan iPad-on, és a szem címe Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez itt a Rádió 8, akik az Ima is Sláger, mellenök fiúk, még fél órán keresztül mixelek nektek az igazi Ima is Slágereket, még szakítás nélkül, a még szép. És ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik az isteni iPad-on és Out of My Head. Sokan szeretik, nem csodálom, ez egy igazi Ima is Sláger. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kedemes szórakozást, hangerő maximálisan, újra mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Oké? Oké. Most már 12 percig nem beszélek.

0: élő kívánságműsor, Jani Mas Offenbach!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

csak igazi mai slágér megy, igazi nyári feeling nálunk, ez normális, Before Party Show Summer Edition. Yes, megyünk tovább, érkezik Me Gyuza, és a szem címe Born to Love. Ó, de jó a szem címe, nem? Milyen szép. Vigyázzatok, lányok, fiúk, még 12 percen keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket, azaz 19 óraig, viszont 19 óratől 20 óraig rajtatok múlik, hogy még dalt fogunk hallgatni, mert igen, előkívánság műsor következik nem sokára, jó? De úgy mondtam, most zene, érkezik Me Gyuza és Born to Love. Újra hangerő maximum.

0: Ez ima is legyen, megy. Nem sokára előkívásság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0620-311-111-re. És nem sokára újra a zenőnök érkezik Ray Dalton és a szám címe Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make
1: it easy when the night's long. A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: 22-én jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Sziasztok, sportarcok!
7: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Bence, szia, jó reggelt!
11: Társas lény, és így hívja a társait, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
10: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
11: Igen, gyertek, kaja van.
10: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, ezt rádogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi három raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól?
11: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Grátis barát, ugye nektek egy elefánt.
10: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésnél.
12: Nem biztos, hogy közhelyes.
10: Oké, figyelünk. Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: 1-en.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, szuper jó szórakozást is itt a Rádió 1-en. A kívánság műsor elkezdődött, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló!
2: Halló, szia, Kuki! Zsolt vagyok.
1: Szerbusz, Zsolt, hogy vagy?
2: Köszönöm, jó, ti, te?
1: Hát, jól vagyunk, mi dolgozunk, jól.

0: veletek vagyunk. Mi kell még? Ja, tudom! Egy dalt, amit kértöltene Mecke Viktória, kinek szeretnéd küldeni, Zsolt?
1: A barátaimnak.
0: Barátainak, most ma este mentek
1: buri... Meg mindenki, aki szereti.
0: Oké, ma este mentek burizni együtt, vagy nem? Találkoztok a barátaiddal, vagy nem? Mi a
1: program? Hát lehet. Még nem beszéltük meg, de
0: na,
1: lehet.
0: Akkor csörögél rájunk, menetek bandázni, burizni, egyszer élünk, jó?
1: Így van, oké.
0: Oké, köszönöm szépen, hogy telefonáltál.
1: Köszi, én is, szia.
0: Hello, hello, szia. Érkezik Gabriel Denzer és Mecke Viktória együtt a szám címe, elmondom. One...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánság műsor 20 óraig, van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, halló.
2: Szia, Viki vagyok, itt szeretnék számot kérni.
1: Melyiket gondoltad? Szabad tudni?
2: Jennifer López. Igen, a Jennifer Lopez-t szeretném kérni, mert a David Guetta-tól a legújabb számokat.
1: Ó, nagyon jó az ízlésed, a szám címe Save Me Tonight, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A munkatársaimnak szeretném küldeni, hogy kitartást kívánok nekik a mai napra.
1: Oké, akkor jó munkát kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, vigyázz magad rá, jó?
2: Szuper, köszönöm szépen.
1: Ciao. Köszi, szia. Hát akkor önök fiúk, érkezik az a bombasztikus, igazi ma is legér, Jennifer Lopez, David Guetta-val, a szám címe Save Me Tonight, itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is legér meg.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén itt a Cookie Weekend Show Summer Edition. Ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, te?
1: Tudtam, hogy van ki hiányzik már a műsoromban, azaz te vagy, Viktorkám. Mi újság, hogy vagy?
2: Megtisztelő, köszönöm szépen. Csak a szokásos agyalásaim, agymenéseim vannak. No. Nem is tudom, mennyire megyek bele, hogy mivel foglalkozom éppen.
1: Szerintem mondd meg, kinek szeretné különi adált, jó? Szerintem mindenki jobban jár így. Szóval, kinek szajon Switch Disco, Viktor?
2: Nekem ez tetszik. Jó. Minden kreatív szalonos ütősnek.
1: Azt a kívánság, komolyan mondom. Ezt nem hiszem el. Jó, mi a másképp csöped a zsír, mikor te velem iszol, hogy ne csütsz vagy, hogy van?
2: Jó, hát beszélhetek róla.
1: Nem, tudom mit. Ne. Nagyon jó, szépen köszönöm, hogy hívtál engem. Jó szalonás ütés, és minden jót. Jó, Viktor?
2: Köszönöm szépen, szia.
1: Hello. Érkezi Switch Disco, Rehab, elég jut a szem címe, Sleep Tonight, ez elég újabb. Rehab, légy szíves, mondd meg, ki vagy.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon gyorsan megy az idő, mert arra jöttem, hogy itt fonna van a túlsó végén a mai utolsó telefonáló. Hello, hello!
2: Szia, Kuki Zsuzsa vagyok.
1: Szerbu Zsuzsa, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen. Kicsit fáztam, de jó az.
1: Micsoda, mit csináltál, fáztad?
2: Kicsit fáradtam.
1: Ja, fáradtam. Ez van az a hétvégén, hogy tudja pihenni. Szóval testen nincs buri, csak pihi.
2: Így van.
1: Drága Zsuzsám, kértel tőlem Sigma és a szemcíven Nobody to Love. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most Nobody to Love-ba van.
1: Szóval neked nincs párod?
2: Nincs.
1: Ajajajajaj. Mondjuk nem is lesz, ha otthon maradsz és pihensz, szóval teste, ez nem jó. Szerintem inkább menjen bulizál és találkozál a nagy ővel.
2: Igazad is van, meg is indulok ma.
1: Na, lehetséges, hogy találkozol Stolondrással. Nagy ő, na mindegy.
2: Jó, ki tudja.
1: Jó. Jó, oké, köszönöm szépen a telefonáltal, és érezzél magad, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, ciao, szia. Na, érkezik Sigma, Nobody to Love it a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tim

0: lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: A Vodiói Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak! A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
4: Bence, szia, jó reggel!
5: Társas lény, és így hívja a társait, a Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait.
4: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
5: Igen, gyertek, kaja van.
4: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi három raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól?
5: Van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Grátis barát, hogy nektek egy elefánt.
4: Na, nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltést.
6: Nem biztos, hogy közhelyes.
4: Oké, figyelünk. Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít!
5: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame, Herman, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
7: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Hát ha valami biztos az az, hogy félőben vagyunk, mert hogy én abban a pillanatban, hogy elindult a műsor, meg is jelentem, illetve már előtte megérkeztem Alsó Őrsre, ahol ma Dexio Remember lesz, utána pedig egy órára megyek majd Balatomária fürdőre, a Personal Jesusre, Bárány Attila mikrofonnál.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, asszisztálok Almaival, de én sem vagyok itt, hiszen lemaradtam Debrecenben, ma este 11 és éjfél között a Rádió 1 Stage-en a kampuszon fogok pörgetni. Köszönöm mindenkinek a tegnap estét Veszprémben, ma este pedig készülj kampusz, érkezem, utána pedig perbálon fogok szórakoztatni. Most pedig indul az adás, és Alex Kenji lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy. Ez a Diszkósít Radio Show.

0: barátom kislánya Müller Zsófi, aki a 13. születésnapját ünnepli. Keszi Georgina a Biszensia B középből, Gráma Pisti, Balázs Pali, Csizmari Krisztina és Tunyogi Gábor. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Július 31-én pénteken újra diszkósít, méghozzá hárman együtt fogunk játszani, ez nagyon ritka egyébként, 2 órán keresztül. Ez kecskebéti nagy fesztivál lesz, ahol a Majka koncert után kezdünk, majd 23:50-től egész 1 óra 40-ig pörgetünk, és jövő hétfőtől minden este 8-tól egészen a buli napjáig online játék lesz a diszkósít Facebookján, amvagy mindent kiposztol, és annak megfelelően kell majd cselekedni.
2: Most pedig már is megyünk tovább a háttérben, mivel egy sajátról van szó, Roberto Vin és jómagam Hambai PG, a sebek mélyén érkezik itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy a diszkósít Rádió

0: 100%-ig tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, vagy PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok, de valójában élőben egyikünk sincs itt, hiszen mindannyian valahol szerte az országban éppen bulisztatunk.
1: Én már Assőr sem vagyok, de ezt mondtam az előbb is, és így aztán csak félőben láthatok. Ja, nem is látható, ott élőben láthatok, itt viszont hallhatok.

0: rezidencián, egész éves rezidencián még sosem volt ilyen buli, úgyhogy várok mindenkit szeretettel, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Jön most egy diszkosi saját, amelyet tegnap Veszprémben játszottam, ma este szerintem fel fog csendülni, még Junior előtt lent Campus Fesztiválon, a Rádió Stage-en, utána Perbálon, vasárnap pedig biztos, hogy játszani fogom majd Zalakvároson is. Jön a vadonatúj diszkosi dal, a Sorry itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is láger megy a diszkosi.

0: Amiről még nem beszéltünk egyáltalán, de most már szépen ki vagyunk posztolva mindenhol, ugye DJ Oti After Party fogunk játszani augusztus 8-án, a Hanvai felvetette, hogy abba a cuccba menjünk,
1: abba
0: a cuccba. Mondtam, hogy ezt felejtsd el, mert azt hogy vennénk föl, hát meghalunk, olyan meleg lesz, és hát meglepetés is lesz, de ezt majd látjátok a helyszínen.
2: Egyébként azt tudjátok, hogy miért lett ő DJ Oti?
0: Nem, hát azért, mert akivel együtt dolgozott itt a rádión, és már nincs itt, ugye a Jani. Én úgy tudom, hogy ő nevezte el, mert ilyen feldolgozásokat játszott itt reggelente, ilyen
2: scooter, de tudjátok, hogy miért lett ez a név?
0: Na miért?
2: Mert a Balást is Ottónak hívják.
0: Igen?
2: Sebestyén Balázs Ottó.
0: Az jó.
2: Hogy én meg Bárány Attila Ottó. Ezek ilyen véletlen egybeesés.
0: Igen, ő Lorán, én Gábor.
1: Ennyi.
2: Ez hogy jött most, de jó?
0: Hát hogy mindenkinek a harmadik
1: neve. Ezt akartam kérdezni, nem tudom, hogy jön ide, de hogy jön ide a következő dal, az teljes mértékben egyértelmű. Ez az eredeti és hosszú verzió a világon csak nekem van meg egyelőre. Az originális, ez tényleg az Imál Angel és az I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Disco Street Show-ban.
2: Ezt most értettem, nem eredeti valódi, hanem valódi.
1: Ez igen, ugye? Ez eredeti, de tényleg.

0: Fel a Dexter Remember-en.
1: Viszont július 31-én ott együtt leszünk majd Kecskeméten a nagy fesztiválon. Rádió 1 is támogatja az eseményt, és diszkos itt lesz. Hárman együtt játszunk, tehát 23:50-től a nagy színpadon 1:40-ig. Back to back-be, hárman, bármit is jelentsen, ez kemény lesz nagyon, én előre látom ezt a dolgot. Egyébként nagyon sietek, én fogok utoljára szerintem beesni, mert én jövök valahonnan majd, de ott lesztek szerintem a színpadon, nem lesz gond.
0: Biztos, hogy ott leszek. Én leszek az első, aki elmegy.
1: Nem tudsz elmenni, csak 1:50 után.
0: Nem, amennyit késel, ma annyival megyek el előbb.
1: Jó, oké.
2: Most pedig már is megyünk tovább újabb 2 darab eredeti felvétel, ami ugyebár DJ-knek készített hosszú verzió, és a világon csak nekem van meg. Na, hogy Imán Angel korongairól van szó, jön a Bad Times, utána pedig az I'm Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is lát.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek. Hamarosan egyébként megjelenik a Sorry is, a vokál munkálatok fejeződnek most már csak be, mert kiderült, hogy ugye ez egy cover song, és ezt csak úgy lehet kiadni, hogyha a teljes szövege megvan a dalnak, ez egy fontos ismérve a cover songnak, hogyha ez így most fölkerül újra, föl lesz énekelve, akkor onnantól kezdve ki tudjuk adni, akkor jön végre a klip is majd a YouTube csatornára, a Diszkosit ére természetesen, úgyhogy hamarosan ezzel is jövünk, de rendületlenül játszik itt a Rádió 1-en.
1: Én azzal szeretnék hozzájárulni a ma este fényéhez, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy az augusztus 8-ai DJ Oti rendezvényre, aki 6 órakor indul meg otthonról, az felejts el.
0: Ja.
1: Aki 5 órakor indul el otthonról, még mindig felejts el. Hogyha valaki elindul időben otthonról, akkor valószínűleg be fog jutni. Emberek, több mint 60 000 emberről beszélgetünk, és a K-híd áteresztő képessége óránként

Már is menjünk tovább egy mondhatni újvonalas afro DJ sztárral egy melodik verzióban. Jön Simza, és ez oda nagyon-nagyon fontos, mert ugyebár ebben az évben, sőt az elkövetkező két hónapban van lehetőségünk meghallgatni élőben Budapesten ugyebár Hugelt és Black Cafe-t is. Én Simzára még nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Imádom tőle ezt a dalt, egy általam átalakított verzió, Fire Fireből itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósit Rádió Show-ban.

0: brain cells. Rádió egy, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai Pigi, búcsúzunk más tére.
1: Én azzal, hogy a 13 kulcsos klubra emlékezünk ma, évente egyszer szokott ilyen lenni, Juniornak a dumája ez, hogy 2 darab 13-as kulcsa szét lehet szerelni a diszkot, mert hogy Dexion Salgó elemekből volt összetéve. Szóval erre emlékezünk, ma 8-kor indult a buli, én pár perc múlva 9-től állok a lejátszók mögött, alsó sem várok mindenkit szeretettel, utána pedig Personal Jesus, méghozzá Balatonmárja fürdőn, Horival és velem, ott is találkozhattok, és elektronikus zenét ott hallhattok tőlem ma este csak, és holnap este 8-tól újra diszkosít a Rádió 1-en. Én fogom pörgetni a lemezeket. További jó rádiózás, sziasztok!
2: DJ Junior voltam, amit akartam még mondani, ezek szerint időtálló, amit mondok, ez nagyon fontos. És maradandó, és még el lehet mondani, és érdik eredeti, az emberek. Eredeti valódi, ez is. Ez tőlem volt, és ez van gyerekek, ilyeneket tudok kitalálni. Na, búcsúzom mindenkitől, ma este 11-kor játszom a debreceni Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en 1 órán keresztül közvetlenül Hanvai PG után. Egyébként a Day by Day az új DJ Junior dal kijött, úgyhogy keressétek a YouTube csatornámon, és hamarosan jön a diszkosít dal, a Sorry, és ezzel búcsúzom mindenkitől, szevasztok.
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam, ülök be az autóba, szágúdozok Debrecen, Rádió 1 stage Campus Fesztivál, utána pedig szágúdozok megint csak tovább Perbára, vasárnap pedig majd Zalakoroson várok mindenkit sok-sok szeretettel. Köszönjük szépen a részt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilco,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: A igazi mai slágert hall

0: Budapesti ma is sláger megy.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a szombat este.

Hello Geri, hello mindenkinek, vele is csapunk a közepébe, ez pedig Faithless és Bibi Rexa, közöse a New Religion. Ezen nyitjuk a World Is Man Radio Show első óráját, maradjatok Juhász Gerivel és velem, a Loving Amps-szal.

0: Gordo érkezik most, aki nem olyan régen még Carnage néven nyomult, egyébként Carnage-ként járt is Budapesten, Gordóként pedig nem is olyan soká, augusztus 8-án érkezik hozzánk.
1: Mostanában nagyon sok szuper DJ és producer fog érkezni a nagyvilágból, ilyen Jugal is például, valamint most zajlik is a Campus Fesztivál, ugyebár. De most legyen szó Gordóról, hiszen tőle fogom lejátszani, hát mondhatni a legújabbat, és a nagy kedvencünket, a Lopó Lopót a World Is Man Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét. Ez Lost Frequencies legfrissebb megjelenése volt, a Leave It All, méghozzá Harry himself remixében. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán 10-től New Week jön, 11-től Antonio a lemezjátszóknál, és lesz egy különleges vendégünk is éjfél után a Guest Mixben. Ez Becca mixel majd, tehát éjfél és éjjel egy között. Na Andris, most pedig érkezik egy nagy-nagy Calvin Harris klasszikus.
1: Régen is nagyon szerettük ezt a dalt, és ez tényleg egy olyan dalra sikeredett annak idején, ami örökzöld lett. Most már ezt hívjuk örökzöldnek, Sidepiece pedig készített belőle egy ilyen nagyon jó fesztiválos verziót, ami abszolút beleillik ebbe a ma estébe is, úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban, tehát Calvin Harris, Sidepiece remixében, Sidepiece.

0: Szerintem a világon nincs ember, aki az eredetit ne ismerné.
1: Így igaz. Azt hiszi mindenki, hogy ez egy brazil dal, de közben pedig bolíviai dal. Most kaptam meg nem olyan túl rég a zenei jogokat. Lengyelországban egyébként nagy sikernek örvend a kereskedelmi rádiókban, hiszen a rádiós játszás listán Lengyelországban a jelenleg a 10. helyen van. Remélem, hogy itt is hamar megszeretitek. Minden esetre a legújabb sajátom, a Lost in a Dream következik itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombati külön kiadása, amit szokás szerint a Loving Arms indított be. Merre mész innen tovább, Andris?
1: Hát innen átravogok Esztergomba, aztán pedig megyek a Campus Fesztiválra, ahol rengeteg Rádió 1 hallgatóval, valamint barátaimmal, debreceni barátaimmal együtt fogunk fesztiválozni. Úgyhogy én már nagyon várom, vasárnap este fogok Debrecenből kicsekkolni. Én úgy gondolom, ez a hét nagyon húzós volt mindenkinek, úgyhogy lesz mit kipihenni. De nektek meg tovább jó hallgatózást, jó bulizást, Gerivel.
0: Andris, neked pedig akkor jó fesztiválozást, találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás. Sziasztok, szia, Geri.
0: Newvik, Antonio, valamint S. Beka, ők jönnek a következő három órában, maradjatok.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Pureweed, Poolmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: mindenkinek, remélem készen álltok, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok tőle is. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok, fantasztikus zenék és óriási hangulat, ami jellemző minden szombat estét nálunk, és természetesen jó zenék hozzá Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, ezzel megyünk itt a Rádió 1-en.

0: Nine Radio Show nyúlik a lemezjátszóknál. Egyik saját dalod után jön a másik.
1: Egyik jobb, mint a másik, mondtad. Így van, duplázom önmagam. Volt egy letmén is, most pedig egy mangó tree, amire azt is mondták már, hogy ananász, meg minden egyéb más, meg minden gyümölcsöt is mondtak helyette. De ez a legújabb, ami hamarosan érkezik megjelenve is. Úgyhogy mangó tree, itt a Rádió 1-en.

0: Klasszikus jön most, méghozzá a Swedish House Mafiától.
1: Így van, és ebből pedig a Henry Myself verzió, amit egyébként a srácok a Tomorrowlanden, ami most volt ugye nem régen, ott nagyon exkluzívba kapták meg az úriembertől, vagyis jobban mondva kérték el tőle, mert hogy annyira jól sikerült ez a bootleg, vagy remix, vagy nevezzük akárminek, ha jól tudom, nem jelent meg hivatalosan, viszont óriásit szól, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Swedish House Mafia, Leave the World Behind, itt a Rádió 1-en.

0: Tame Impala, Jenny és a Dracula, New Fitnál az utolsó előtti track, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen a szombat éjszaka, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha létezik teleport, készülék vagy bármi, akkor azt szeretném kölcsönkérni, mert zalakarosra kell innen leérnem, úgyhogy egy nagyon nagy gázfröccsel megpróbálok odaérni.
0: Na akkor nyomd a gázt, köszi New Week, engedünk is jó utat, jön tőled a My Love, aztán 11-től Antonio lemezjátszóknál, éjféltől pedig a Guest Mixben ezt Bekát látjuk vendégül, itt a Rádió 1, és a

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten!

0: a Vodiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, remélem felkészültetek Antónióra, szokás szerint vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri, hoztam egy akkora durranást, hogy a faladja a másikat. Imádta mindenki eredetibe, és szerintem zseniális, hogy hozzányúltak. Már is érkezik itt a Rádió Egyen, a Verizmai Radio Show-ban Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion.

vártunk. Képzeld el, Gerin, amikor ezt megláttam, nem tudtam elképzelni, hogy ez a két különböző ember hogy talált így egymásra, de zseniális lett, amit alkottak. Főleg ebben a verzióban én szívesen is játszom a bulikba, és itt a Rádió 1-en is. Már is érkezik Martin Garrix és Ed Sheeran közöse a Repeat It.

adjuk az adrenalint, ez volt Antonio és a Shot of Adrenaline szombat este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és vannak olyan zenék, amik jócskán megelőzték a korukat, hát 2001-ben a Planet Funk és a Chase the Sun, na az ilyen volt. Imádtam eredeti bejátszani, még bakelit lemezről játszottam, nagyon sokszor csinálok ilyen bakelites live-okat, és akkor elő szoktam venni, ezt nemrég vettem pont elő bakelit lemezen, úgyhogy ezért egy ilyen ránc felvarrott verzióba hoztam el nektek, Planet Funk és a Chase the Sun 2026-os verziója.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio

0: nem az ágyba. Ki tudja, várjál, Geri, lehet a végén a 13. kerületbe kötök ki. Amúgy is beígérted azt a lakásavatót, akkor tudod, vasárnap megtartjuk. Ha valaki vasárnap szeretné jönni lakásavatózni, a Gerihez tud jönni.
1: Jézusom, kikapcsolom a telefonomat szombat.
0: Címet privátba.
2: Köszi, Andi, csók.
0: Köszi, Rádió 1-esek, sziasztok, szia, Geri, jó hétvégét.
2: Jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, éjfél után pedig a Guest Mixben Ez Beka a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show.

0: is Mine radio show starts now.
1: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, egy hazai szupertehetség, egy nagyon vagány DJ csaj, ez Beka a lemezjátszói mögött a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket, ami David Guetta, Haven, valamint Mesto és a Heliograph közösével indul. Ez

mögött, akiben az is fantasztikus, hogy nem csak zseniális DJ, hanem énekelni is nagyon jól tud, és most ki is ereszti a hangját. Jön tőle egy Madonna dal, ez tehát Ezbeka és a Like a Prayer.

0: Fatboy Slim egyik ikonikus slágere a sok közül, ez volt a Right Here Right Now, Dave Summer remixében a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat az elmúlt 4 órában, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyári hétvégét. Sziasztok!
1: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alexandro bácsi a folyarásban, akit mi ugye Alex Kenji-ként ismerünk. De nem ez az egyetlen művész neve. Josie Chandler, Combo vagy éppen Grey Sugar néven is adott már ki dalokat, de ez a legismertebb és ez az aktuális nyári slágertől, amit indítok. Szóval Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ez most az egyik legújabb. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, amit indítok. Az énekesnő egyébként kifejezetten szereti a sportokat, nagy kosárrajongó, sőt, ezen a héten Wimbledonban is fotózták, egy giga nagy kalapban egyébként. Na ez pedig az igazi mai sláger, Jennifer Lopeztől David Guettával, a Save Me Tonight, amit indítok itt a Rádió 1-en.